0: mégis evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tetőzik a hőség. Home office-ban a közféra dolgozói. 40 ezeren pihenhetnek az Erzsébet táborokban. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a harmadfokú hőségriasztás. Új napi melegrekord született tegnap Magyarországon. Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Az eddigi legmagasabb érték 39,9 Celsius fok volt. A következő napokban velünk marad a tikkasztó kánikula, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A vörös kód és az országos tűzgyújtási tilalom érvényben van. A közszférában otthoni munkavégzést rendelt el mától a kormány, és erre kér minden munkáltatót, közölte Magyar Péter miniszterelnök, aki a kinti munkavégzés elhalasztását javasolta. Ma tetőzik a hőség, és mindeközben több Pestvár megyei településen vízkorlátozást rendeltek el. Egyes helyeken takarékosságra kérték a lakosságot a nagy meleg és a megnövekedett vízhasználat miatt. A hőség az elektromos rendszert is érinti. Az itthoni hálózat terhelése a napokban eléri a nyári csúcs 90%-át, ma ez 7300 megawatt lesz a Mavir szerint. A paksi atomerőmű teljesítményét tovább kellett csökkenteni, mivel a Duna víz hőmérséklete tovább emelkedik. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A díszkertészek szakmaközi szervezete szerint a mostani hőkupola és a hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt települések védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. A burkolt felületek akár 20 fokkal is forróbbak lehetnek a környezetüknél, a légkondik pedig tovább fűtik az utcákat. Ezzel szemben a profi módon tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek a növényzet komplex biológiai úton csökkenti a forróságot. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat idén-nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű, beteg vagy gyógyuló fiatalokat is, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: A Szánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az Erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. A programok tábor típustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
1: Napsütéses, száraz időnk van, eső nem érkezik. Tetőzik a hőség Budapesten, 39 fok lehet délután. Holnap folytatódik a forróság, ám a keleti ország rész fölött erősebben megnövekedhet a felhőzet, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 35 és 42 fok közé esnek a maximumok országszerte. Szerdán érezhetünk változást, egy hideg front hatására egyre több felé elered az eső, az esti órákban is zenghet az ég. Csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Változik a betegellátás rendje a Dunaújvárosi Kórházban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Változik a betegellátás rendje a Dunaújvárosi Kórházban július 1-én szerdán. Az intézmény tájékoztatása szerint a Semmelweis nap, vagyis a Magyar Egészségügy napja alkalmából munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozók számára. Ennek megfelelően a Dunaújvárosi Kórház járóbeteg szakrendelései ezen a napon nem fogadnak betegeket, a szakrendelések szünetelnek. A fekvőbetegellátás ugyanakkor az ünnepi munkarendnek megfelelően működik, a sürgős esetek ellátása pedig folyamatos, változatlanul biztosított. A Dunaújvárosi Egyetemen 2026. június 26-án rendezték meg a diplomaátadó ünnepséget, amelyen magyar és külföldi hallgatók egyaránt átvehették oklevelüket. Az esemény jól tükrözte azt a növekvő érdeklődést, amely az intézményt az elmúlt években jellemezte. 4 évvel ezelőtt először lépte át az első helyes jelentkezők száma az 1000-et, és azóta is minden évben sikerült megőrizni ezt az eredményt. 440 hallgató fejezte be sikeresen tanulmányait, közülük 233-an kiváló minősítéssel szerezték meg diplomájukat. Az ünnepségen 60 külföldi hallgató is átvette oklevelét, akik megszerzett tudásukat saját hazájukban kamatoztathatják. Egy régóta várt fejlesztés most végre megvalósult. A Dunaújvárosi Kórház egy olyan korszerű berendezéssel gazdagodott, amely a legösszetettebb MRI vizsgálatok során is új lehetőségeket teremt a betegellátásban. A fejlesztés a 2025. szeptemberében megrendezett Richter Egészségváros programnak köszönhető. Az eseményen a résztvevők összefogásával és a szűrővizsgálatokon való részvétellel összesen 15.645.000 forintot gyűjtöttek össze, amelyből az MRI kompatibilis altatógép beszerzését finanszírozták. E részletek a FEOL oldalán. Lezárult egy meghatározó korszak Dunaújváros közösségi életében. Szabó Tamás közel 4 évtized után búcsúzott a hagyományőrző egyesület éléről. Pintér Tamás polgármester, Barta Endre alpolgármester és Orosz Csaba önkormányzati képviselő otthonában köszöntötte Szabó Tamást, a Pentele Sport, Kultúr és Hagyományőrző Egyesület legköszönő elnökét. A városvezetői ezzel mondtak köszönetet annak a több évtizedes munkának, amelyen a dunapentelei hagyományok ápolásáért és a helyi közösség építésért végzett. A szervezet irányítását a jövőben Bartalos Norbert veszi át, írja FEOL. Alakul a piros-fehérek kerete a Dunaújvárosi Acélviták közös megegyezéssel. Szerződést hosszabbítottak a 21 éves Csémi Dáviddal, aki 3. szezonját kezdheti az Erste Liga csapatnál. Az együttes ugyanakkor bejelentette, Cseh István eligazol a Dunapartról, írja FEOL. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület tájékoztatása szerint ezúttal a Felsőbölbe és a kikötőövölbe kerültek újabb halak, így a horgászok ismét gazdagabb halállományban próbálhatnak szerencsét. Az egyesület ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a telepítést követően több szabályt is be kell tartani. A korábbi évekkel ellentétben pedig 2026-tól megszűnt az éjszakai horgászati tilalom a telepített vízterületeken, így a Felsőbölben és a kikötőbölben a horgászok már a késő esti és éjszakai órákban is zavartalanul hódolhatnak szenvedélyüknek. Az egyesület arra kéri a pecásokat, hogy a szabályok betartásával járuljanak hozzá a Dunaújvárosi vizek halállományának megőrzéséhez. Az Arany János Általános Iskola tájékoztatása szerint rangos külön díjjal ismerték el az intézmény egyik pedagógusának munkáját a 11. digitális témahét pályázaton. A 2025-2026-os tanévben megrendezett programhoz több mint 900 köznevelési és szakképzési intézmény csatlakozott Magyarországról és a határon túlról egyaránt. A 2016 óta minden évben megszervezett digitális témahét már az ország legnagyobb digitális pedagógiai esemény sorozatává vált, amelynek a Dunaújvárosi Intézmény is rendszeres résztvevője. A pályázat keretében idén 25 intézményt és 28 pedagógust részesítettek elismerésben. Az Aranyiskola tanítója Fási Erika a Pénz nyomában című projektjével nyert el a Jövő Tudatosság külön díját, beszámoló a Duna Online oldalán. A Bartók Kamara Színház társulata napokban tartotta évadzáró rendezvényét, amelyen részt vett Pintér Tamás polgármester is. Az eseményen értékelték a 2025-2026-os évadot, az eredményeket és a jövőbeni tervekről is szó esett. Őze Áron július 1-től újabb 5 éves ciklusra kapott bizalmat a színház vezetésére. A 25-26-os évadban 154 előadással több mint 20 ezer nézőt fogadott a teátrum. Az úgynevezett top 50-es körözési nyilvántartásban több olyan személyt találtunk, akik Székesfehérváron születtek, és már hónapok óta vadásznak rájuk, de eddig nem akadtak a nyomukra, írja Feol portál. Balló Bendegúz Zoltán 32 éves, ellene már nemzetközi elfogadó parancs is érvényben van, így nem csak Magyarországon, hanem egész Európában keresik, kábítószerkereskedelem miatt üldözik. Szintén Székesfehérvár szülötte a 32 éves Zeleni Szabolcs, akit ugyancsak kábítószerkereskedelem gyanúja miatt üldöz a rendőrség, és már lassan egy éve nem akadnak a nyomára. Varga Valentina ellen szintén nemzetközi elfogató parancs van érvényben. A kábítószerkereskedelem mellett kábítószer birtoklásért is felelnie kell. Fotóik a Feol oldalán megtekinthető. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dinnye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagy fóliás termesztésű görögdinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon, itt Fejér vármegyében is. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnyefajtából a hazait válasszák. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig itt Fejérvár megyében is. A következő napokban is elsősorban a gyermekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után, a Fejérvár megyéből rendelt csomagok után is. A NAV szóvivője elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek, a vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor bár most is hatással lehet. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg idő miatt itt Fejérvár megyében is. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a vízi közmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Csökkent az étkezési búza termelőjára. A tavalyi év azonos időszakához képest Fejérvár megyében is 13%-os a visszaesés, a tonnánkénti 69.700 forint, kicsi alacsonyabb a 2024-es szintnél is, közölt az Agrárgazdasági Intézet. A többi gabonaféle, valamint az olajmagok termelőjárai éves összevetésben vegyesen alakultak, a legnagyobb drágulás az ipari napraforgó mag esetében figyelhető meg. Július 12-ig lehet jelentkezni a második alkalommal megrendezett Artisius Mentor programra, amelyben a pályájuk elején járó vagy már tapasztalt és további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzőket, szövegírókat és producereket várnak innen Fejérvár megyéből is. A tavalyi programba közel 400 pályázat érkezett, amelyből összesen 18 fiatal dalszerző kapott mentori segítséget. A program második évadában ismét 4 kategóriában lehet megjelölni, hogy kivel dolgoznának együtt legszívesebben a jelentkezők. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Marad a rendkívüli hőség, a perzselő napsütésé lesz a főszerep a térségben. Felfrissülés hozó csapadék nem valószínű. Időnként élénk lesz a déli délkeleti szél. Hajnalban 26 fok körüli hőmérsékletet mutathat a hőmérő, délután 40 fok köré forrósodik a levegő.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok. Hát amennyire lehet jó a 40 fok, még 3 nap, és ha minden igaz, csütörtöktől már jobb lesz a helyzet. Az év 180. napja van, június 29, hétfő, Péter Pál napja. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. 6 óra múlt 10 perccel, Max M. Levente vagyok. A Deja Vu-val lesz Deja Vu-nk, elsőként jön az I Can't Stop, nem sokára a 5, és Mark Ronson és Amy Winehouse-zal itt a Besten. Jó reggelt!
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. A Five fújt ébresztőt az iménti percekben. Ez volt az Everybody Get Up. Június 29-én hétfőn, Péter Pál napján, régen ez, és talán még ma is ez a nap jelentette az aratás kezdetét, bár most már minden eltolódott, és egyáltalán nem tudom, hogy van-e amit learatni ebben a nagy hőségben. Ma van nem utolsó sorban a Nemzetközi Duna Nap is, a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság kezdeményezésére, és 2004 óta tartjuk. Jó reggelt, jó utat az úton lévőknek, óvatosan a hőségben, vigyázzon magára mindenki. Ha pedig dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Jön a Valerie, Mark Ronsontól és Amy Winehouse-tól.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék rögtön 7:30. Olyat láttam tegnap az autómban, amit eddig soha, 40 fokot írt a hőmérő. Az autó ugye fölmelegedett, és ezért többet mutatott, de ma már tényleg 40 fok lehet. Részletek a hírekben, aztán 50 Cent ilyen Snoop Dogg-gal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A hőhullám tetőzik, sok napsütés mellett rendkívül meleg idő valószínű. Köszöntöm Önöket, Csrepkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Budapesten készült az év fagylaltja. Aranyérmes és a Vágdókupa idei győztese a Mikrokozmosz kézműves fagyizó gyümölcsös édessége lett Molnár Anna Mária cukrász dicsőségére. A mentes kategóriában a Balatongyöröki cukrászdából Vadóci Jenő kreációja, a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós törökméz ízű fagyi lett, amelyet szintén a Mikrokozmosz fagyizó nagydíjas cukrásza készített. Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Az ellenőrzések célja a baleset megelőzés és a csendesebb vízisportot űzők védelme. Országos és budapesti napi melegrekordok, valamint legmagasabb napi minimum hőmérsékleti csúcsok dőltek meg a hétvégén. Szombaton Budakalászon 40 Celsius fokot mértek, ami új országos napi rekord, míg Újpesten 39,8 fokkal fővárosi csúcs született. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli. Ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar. Fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. Zalaszentgrót víztárolójának ellátásában a vízművek és a Magyar Honvédség is besegít a helyi szolgáltatónak. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadást. Azokon a szakaszokon, ahol felmerülhetnek pályahibák a magas sínhőmérséklet miatt, sebességkorlátozásokat vezettek be, jellemzően 20 km/órával csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás, ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasúttársaság a forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. Csak indokolt esetben keressük fel este a sürgősségi osztályokat, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a hőség miatt sokan az esti órákra halasztják az ellátást, amikor kevesebben dolgoznak a sürgősségi osztályokon. Hangsúlyozta ugyanakkor, életveszélyes tünetek esetén azonnali orvosi ellátás szükséges, más panaszoknál azonban a házi orvosi ügyelet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszám hívását ajánlja.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Változik a betegellátás rendje a Dunaújvárosi Kórházban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Változik a betegellátás rendje a Dunaújvárosi Kórházban július 1-én szerdán. Az intézmény tájékoztatása szerint a Semmelweis nap, vagyis a Magyar Egészségügy napi alkalmából munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozók számára. Ennek megfelelően a Dunaújvárosi Kórház járóbeteg szakrendelései ezen a napon nem fogadnak betegeket, a szakrendelések szünetelnek. A fekvőbetegellátás ugyanakkor az ünnepi munkarendnek megfelelően működik, a sürgős esetek ellátása pedig folyamatos, változatlanul biztosított. Egy régóta várt fejlesztés most végre megvalósult, a Dunaújvárosi Kórház egy olyan korszerű berendezéssel gazdagodott, amely a legösszetettebb MRI vizsgálatok során is új lehetőségeket teremt a betegellátásban. A fejlesztés a 2025. szeptemberében megrendezett Richter Egészségváros programnak köszönhető. Az eseményen a résztvevők összefogásával és a szűrővizsgálatokon való részvétellel összesen 15.645.000 forintot gyűjtöttek össze, amelyből az MRI kompatibilis altatógép beszerzését finanszírozták. E részletek a FEOL oldalán. Lezárult egy meghatározó korszak Dunaújváros közösségi életében. Szabó Tamás közel 4 évtized után búcsúzott a Hagyományőrző Egyesület éléről. Pintér Tamás polgármester, Barta Endre alpolgármester és Orosz Csaba önkormányzati képviselő otthonában köszöntötte Szabó Tamást, a Pentele Sport, Kultúr és Hagyományőrző Egyesület legköszönő elnökét. A városvezetői ezzel mondtak köszönetet annak a több évtizedes munkának, amelyen a dunapentelei hagyományok ápolásáért és a helyi közösség építéséért végzett. A szervezet irányítását a jövőben Bartalos Norbert veszi át, írja FEOL. Alakul a piros-fehérek kerete a Dunaújvárosi Acélviták közös megegyezéssel. Szerződés hosszabbítottak a 21 éves Csémi Dáviddal, aki harmadik szezonját kezdheti az Erste Liga csapatnál. Az együttes ugyanakkor bejelentette, Cseh István eligazol a Dunapartról, írja FEOL. Idén is kiváló minőségű magyar görög és sárga dinnye hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagy fóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon, itt Fejér vármegyében is. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnyefajtából a hazait válasszák. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Marad a rendkívüli hőség, a perzselő napsütési lesz a főszerep a térségben. Felfrissülést hozó csapadék nem valószínű. Időnként élénk lesz a déli délkeleti szél. Hajnalban 26 fok körüli hőmérsékletet mutathat a hőmérő. Délután 40 fok köré forrósodik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. 20-ra húzott lapot a kánikula. Még melegebb lesz, mint tegnap volt, és a holnap sem lesz kivétel ez alól, sőt, még szerdán is pokoli forróság lesz, és csütörtökön jön enyhülés, ha minden igaz, mármint a csütörtökre. Addig viszont akár 40 fok is lehet ma és holnap. Szerdán egy fokot már, konkrétan egy fokot mérséklődik a kánikula, és akkor jön majd a hidegfront, csütörtökre felfrissül a levegő. Megyünk tovább Madonnával, ez a Give It To Me a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetett.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt kívánok, jönnek a hét első reggelének legfrissebb információi, a végén részletes időjárás jelentés, sajnos nincs új a nap alatt, továbbra is pokoli hőségre kell készülni, a hét első fele még így telik, csütörtökre frissül fel a levegő. A következő órában pedig halljuk majd Will Smith-t. És a kompakt diszkót a hősökkel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
0: A Best FM-en minden

0: Most FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Változik a betegellátás rendje a Dunaújvárosi Kórházban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Változik a betegellátás rendje a Dunaújvárosi Kórházban július 1-én szerdán. Az intézmény tájékoztatása szerint a Semmelweis nap, vagyis a Magyar Egészségügy napja alkalmából munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozók számára. Ennek megfelelően a Dunaújvárosi Kórház járóbeteg szakrendelései ezen a napon nem fogadnak betegeket. A szakrendelések szünetelnek. A fekvőbetegellátás ugyanakkor az ünnepi munkarendnek megfelelően működik, a sürgős esetek ellátása pedig folyamatos, változatlanul biztosított. A Dunaújvárosi Egyetemen 2026. június 26-án rendezték meg a diplomaátadó ünnepséget, amelyen magyar és külföldi hallgatók egyaránt átvehették oklevelüket. Az esemény jól tükrözte azt a növekvő érdeklődést, amely az intézményt az elmúlt években jellemezte. 4 évvel ezelőtt először lépte át az első helyes jelentkezők száma az 1000-et, és azóta is minden évben sikerült megőrizni ezt az eredményt. 440 hallgató fejezte be sikeresen tanulmányait, közülük 233-an kiváló minősítéssel szerezték meg diplomájukat. Az ünnepségen 60 külföldi hallgató is átvette oklevelét, akik megszerzett tudásukat saját hazájukban kamatoztathatják. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárgadénye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagy fóliás termesztésű görögdinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon, itt Fejér vármegyében is. Hozzátették, idén folytatódott a sárgadénye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnyefajtából a hazait válasszák. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után, a Fejér vármegyéből rendelt csomagok után is. A NAV szóvivője elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek, vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség az extrém meleg idő miatt itt Fejér vármegyében is. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a víziközmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Marad a rendkívüli hőség, a perzselő napsütésé lesz a főszerep a térségben. Felfrissülés hozó csapadék nem valószínű. Időnként élénk lesz a déli délkeleti szél. Hajnalban 26 fok körüli hőmérsékletet mutathat a hőmérő, délután 40 fok köré forrósodik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok! 2026. június 29-e van, és bő 50 évvel ezelőtt pont fele annyian éltünk a Föld nevű bolygón, mint ma, és talán ennyire forró nyarak sem voltak, ezek egyébként feltűnően egyre forróbbak. 1973 az első dal címe, ugyanis erről jutott eszembe mindez, az előadó James Blunt, angolul pedig így szól, 1973. 3 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok.

0: Best FM, a legjobb zenék. Néónak a szerelmes dalokból van elegen, nekünk pedig szerintem mondjuk ki 3-ra, 1-2-3 a hőségből, így van, de ma még és holnap, sőt még szerdán is erre kell készülni, aztán csütörtökre frissül fel a jelenlegi állás szerint legalábbis a levegő. Bízunk benne, hogy így is lesz, persze ha hamarabb, az nem baj. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber, ha valaki már úton van és van közlekedési híre, küldje erre a számra.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, jó reggelt, jó hetet, kitartást a hét első feléhez. Ekkor ugyanis még marad a pokoli hőség, csütörtökre jön enyhülés részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. Mindjárt 7:30, jó reggelt, a következő fél órát CJ Louise indítja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A hőhullám tetőzik, sok napsütés mellett rendkívül meleg idő valószínű. Köszöntöm Önöket, Csrepkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőség egyensúlyi zavar. Fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. Zalaszentgót víztárolójának ellátásában a vízművek és a Magyar Honvédség is besegít a helyi szolgáltatónak. Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első 50 napjának mérlegelése során kiemelte, hogy számos vállalásukat teljesítették. Az eredmények között sorolta a megállapodást 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, valamint a független, pártatlan közmédia feltételeinek megteremtését. Magyar Péter kiemelte az önálló szakminisztériumok létrehozását, valamint azt, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez és teljes jogú tagja marad a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. A kormányfő emlékeztetett, megkezdték a vagyonadó és az iskolakezdési támogatás bevezetésének előkészítését, és elindították az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának folyamatát. Idén több mint 4000-en teljesítették a Balaton átevezést. A 8 kilométeres távon sárkányhajók, kajakok, szapok és gumicsónakok szelték át a tavat Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonalon. A mezőnyben hagyományosan számos olimpiai bajnok is ott volt, például a Szabó Szilvia Kovács Katalin kajakos páros, Szász Emese párbajtőrvívó vagy Márc Tamás vízilabdázó. A nagy hőségben a szervezők kiemelten figyeltek a hűsítőkre és az árnyékolásra is. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadást azokon a szakaszokon, ahol felmerülhetnek pályahibák a magas sínhőmérséklet miatt, sebességkorlátozásokat vezettek be, jellemzően 20 km/órával csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás, ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasúttársaság a forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. Budapesten készült az év fagylaltja. Aranyérmes és a Várdokupa idei győztese a Mikrokozmosz kézműves fagyizó gyümölcsös édessége lett Molnár Anna Mária cukrász dicsőségére. A mentes kategóriában a Balaton-Györöki cukrászdából Vadóci Jenő kreációja a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós törökméz ízű fagyi lett, amelyet szintén a Mikrokozmosz fagyizó nagydíjas cukrásza készített. Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Változik a betegellátás rendje a Dunaújvárosi Kórházban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Változik a betegellátás rendje a Dunaújvárosi Kórházban július 1-én szerdán. Az intézmény tájékoztatása szerint a Semmelweis nap, vagyis a Magyar Egészségügy napja alkalmából munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozók számára. Ennek megfelelően a Dunaújvárosi Kórház járóbeteg szakrendelései ezen a napon nem fogadnak betegeket, a szakrendelések szünetelnek. A fekvőbetegellátás ugyanakkor az ünnepi munkarendnek megfelelően működik, a sürgős esetek ellátása pedig folyamatos, változatlanul biztosított. Lezárult egy meghatározó korszak Dunaújváros közösségi életében. Szabó Tamás közel 4 évtized után búcsúzott a hagyományőrző egyesület éléről. Pintér Tamás polgármester, Bartha Endre alpolgármester és Orosz Csaba önkormányzati képviselő otthonában köszöntötte Szabó Tamást, a Pentele Sport, Kultúr és Hagyományőrző Egyesület legköszönő elnökét. A városvezetői ezzel mondtak köszönetet annak a több évtizedes munkának, amelyen a dunapentelei hagyományok ápolásáért és a helyi közösség építésért végzett. A szervezet irányítását a jövőben Bartalos Norbert veszi át, írja Feol. Alakul a piros-fehérek kerete a dunaújvárosi acélvikák közös megegyezéssel. Szerződést hosszabbítottak a 21 éves Csémi Dáviddal, aki harmadik szezonját kezdheti az Erste Liga csapatnál. Az együttes ugyanakkor bejelentette, Cseh István eligazol a Dunapartról, írja Feol. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig itt Fejérvár megyében is. A következő napokban is elsősorban a gyermekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Csökkent az étkezési búza termelőjára, a tavalyi év azonos időszakához képest Fejérvár megyében is. 13%-os a visszaesés, a tonnánkénti 69.700 forint, kisé alacsonyabb a 2024-es szintnél is, közölt az Agrárgazdasági Intézet. A többi gabonaféle, valamint az olajmagok termelőjárai éves összevetésben vegyesen alakultak. A legnagyobb drágulás az ipari napraforgó mag esetében figyelhető meg. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Marad a rendkívüli hőség, a perzselő napsütési lesz a főszerep a térségben. Felfrissülés hozó csapadék nem valószínű. Időnként élénk lesz a déli délkeleti szél. Hajnalban 26 fok körüli hőmérsékletet mutathat a hőmérő. Délután 40 fok köré forrósodik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 29-én, hétfőn. Péter Pál napja van, az aratás kezdete, illetve a nemzetközi Duna nap. 19 éve a mai napon először lehetett megvásárolni az Apple első okostelefonját az iPhone-t kígyózó sorok kiállása után. 1953-ban a mai napon született Colin Hay és Kurt Ausztrál zenész, a Men at Work frontembere. ...1979-ben ezen a napon született Richard Breen, a Five tagja. És 1978. június 29. megszületett Nicole Scherzinger, amerikai énekesnő, színésznő, táncosnő, a Pussycat Dollsból. Sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hőkupola, vízsugár, napsütés. Sun is shining, a nap az éterben is süt majd, szól Bob Marley dala 8 után, és a VIP-je is. Hogy meddig tart a hőség, kiderül a hírek végén az időjárás jelentésből, aztán szólnak tovább a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet, kitartást kívánok a kánikulához.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat.

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Változik a betegellátás rendje a Dunaújvárosi Kórházban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Változik a betegellátás rendje a Dunaújvárosi Kórházban július 1-én szerdán. Az intézmény tájékoztatása szerint a Semmelweis nap, vagyis a Magyar Egészségügy napja alkalmából munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozók számára. Ennek megfelelően a Dunaújvárosi Kórház járóbeteg szakrendelései ezen a napon nem fogadnak betegeket, a szakrendelések szünetelnek. A fekvőbetegellátás ugyanakkor az ünnepi munkarendnek megfelelően működik, a sürgős esetek ellátása pedig folyamatos, változatlanul biztosított. Alakul a piros-fehérek kerete a Dunaújvárosi Acélvikák közös megegyezéssel. Szerződést hosszabbítottak a 21 éves Csémi Dáviddal, aki harmadik szezonját kezdheti az Erste Liga csapatnál. Az együttes ugyanakkor bejelentette, Cseh István eligazol a Dunapartról, írja Feol. Egy régóta várt fejlesztés most végre megvalósult. A Dunaújvárosi Kórház egy olyan korszerű berendezéssel gazdagodott, amely a legösszetettebb MRI vizsgálatok során is új lehetőségeket teremt a betegellátásban. A fejlesztés a 2025. szeptemberében megrendezett Richter Egészségváros programnak köszönhető. Az eseményen a résztvevők összefogásával és a szűrővizsgálatokon való részvétellel összesen 15.645.000 forintot gyűjtöttek össze, amelyből az MRI kompatibilis altatógép beszerzését finanszírozták. E részletek a FEOL oldalán. A Dunaújvárosi Egyetemen 2026. június 26-án rendezték meg a diplomaátadó ünnepséget, amelyen magyar és külföldi hallgatók egyaránt átvehették oklevelüket. Az esemény jól tükrözte azt a növekvő érdeklődést, amely az intézményt az elmúlt években jellemezte. 4 évvel ezelőtt először lépte át az első helyes jelentkezők száma az 1000-et, és azóta is minden évben sikerült megőrizni ezt az eredményt. 440 hallgató fejezte be sikeresen tanulmányait, közülük 233-an kiváló minősítéssel szerezték meg diplomájukat. Az ünnepségen 60 külföldi hallgató is átvette oklevelét, akik megszerzett tudásukat saját hazájukban kamatoztathatják. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után, a Fejér vármegyéből rendelt csomagok után is. A NAV szóvivője elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor bár most is hatással lehet. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Marad a rendkívüli hőség, a perzselő napsütési lesz a főszerep a térségben. Felfrissülés hozó csapadék nem valószínű. Időnként élénk lesz a déli-délkeleti szél. Hajnalban 26 fok körüli hőmérsékletet mutathat a hőmérő. Délután 40 fok köré forrósodik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Erős a forgalom ma is az M1-esen mindkét oldalon Bicske és Biatorbágy között. Korábbi balesetek torlódásai is tapasztalhatóak, még érezhetőek, rontják az utazási élményt. Ugyan mindegyiknél járható már minden sáv, de a tekintélyes hosszúságú araszoló kocsisor a legtürelmesebb sofőröket is próbára teszi, ebben a hőségben meg aztán különösen megterhelő. Sokan próbálnak az egyes főúton kerülni, így ott is mindkét irány torlódik Biatorbágynál. Jó utat, kitartást a kánikulában! Ha dugó baleset van, várom az infot 0620 55 55 155, most pedig kedvenc napjával Eros Ramazzotti érkezik, Il mio giorno preferito, a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Ezt a FM a legjobb zenéjék rögtön 8:30, és hát gyorsan melegszik a levegő, már is 36 fok van. Ez a legmelegebb jelenleg, a Gyöngyös melletti Atkáron mérték. Ma, meg még holnap, és még szerdán is forróság kánikula lesz, csütörtökre frissül fel a levegő, részletes időjárás jelentéssel és a legfrissebb információkkal jönnek a hírek. Utána Bryan Adams Mel C-vel. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A hőhullám tetőzik, sok napsütés mellett rendkívül meleg idő valószínű. Köszöntöm Önöket, Csrepkó Judit vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A tartós, extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli. Ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar. Fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. Zalaszentgót víztárolójának ellátásában a vízművek és a Magyar Honvédség is besegít a helyi szolgáltatónak. Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első 50 napjának mérlegelése során kiemelte, hogy számos vállalásukat teljesítették. Az eredmények között sorolta a megállapodást 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, valamint a független, pártatlan közmédia feltételeinek megteremtését. Magyar Péter kiemelte az önálló szakminisztériumok létrehozását, valamint azt, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez és teljes jogú tagja marad a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. A kormányfő emlékeztetett, megkezdték a vagyonadó és az iskolakezdési támogatás bevezetésének előkészítését, és elindították az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának folyamatát. Idén több mint 4000-en teljesítették a Balaton átevezést. A 8 kilométeres távon sárkányhajók, kajakok, szapok és gumicsónakok szelték át a tavat Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonalon. A mezőnyben hagyományosan számos olimpiai bajnok is ott volt, például a Szabó Szilvia Kovács Katalin kajakos páros, Szász Emese párbajtőrvívó vagy Márc Tamás vízilabdázó. A nagy hőségben a szervezők kiemelten figyeltek a hűsítőkre és az árnyékolásra is. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél ma és holnap. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenléti és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik a munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza tavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Az ellenőrzések célja a baleset megelőzés és a csendesebb vízisportot űzők védelme. Országos és budapesti napi melegrekordok, valamint legmagasabb napi minimum hőmérsékleti csúcsok dőltek meg a hétvégén. Szombaton Budakalászon 40 Celsius fokot mértek, ami új országos napi rekord, míg Újpesten 39,8 fokkal fővárosi csúcs született.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Változik a betegellátás rendje a Dunaújvárosi Kórházban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Változik a betegellátás rendje a Dunaújvárosi Kórházban július 1-én szerdán. Az intézmény tájékoztatása szerint a Semmelweis nap, vagyis a Magyar Egészségügy napja alkalmából munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozók számára. Ennek megfelelően a Dunaújvárosi Kórház járóbeteg szakrendelései ezen a napon nem fogadnak betegeket, a szakrendelések szünetelnek. A fekvőbetegellátás ugyanakkor az ünnepi munkarendnek megfelelően működik, a sürgős esetek ellátása pedig folyamatos, változatlanul biztosított. Lezárult egy meghatározó korszak Dunaújváros közösségi életében. Szabó Tamás közel 4 évtized után búcsúzott a hagyományőrző egyesület éléről. Pintér Tamás polgármester, Bartha Endre alpolgármester és Orosz Csaba önkormányzati képviselő otthonában köszöntötte Szabó Tamást, a Pentele Sport, Kultúr és Hagyományőrző egyesület legköszönő elnökét. A városvezetői ezzel mondtak köszönetet annak a több évtizedes munkának, amelyen a dunapentelei hagyományok ápolásáért és a helyi közösség építésért végzett. A szervezet irányítását a jövőben Bartalos Norbert veszi át, írja Feol. Alakul a piros-fehérek kerete a dunaújvárosi acélvikák közös megegyezéssel. Szerződést hosszabbítottak a 21 éves Csémi Dáviddal, aki harmadik szezonját kezdheti az Erste Liga csapatnál. Az együttes ugyanakkor bejelentette, Cseh István eligazol a Dunapartról, írja Feol. Egy régóta várt fejlesztés most végre megvalósult. A dunaújvárosi kórház egy olyan korszerű berendezéssel gazdagodott, amely a legösszetettebb MRI vizsgálatok során is új lehetőségeket teremt a betegellátásban. A fejlesztés a 2025. szeptemberében megrendezett Richter egészségváros programnak köszönhető. Az eseményen a résztvevők összefogásával és a szűrővizsgálatokon való részvétellel összesen 15.645.000 forintot gyűjtöttek össze, amelyből az MRI kompatibilis altatógép beszerzését finanszírozták. E részletek a Feol oldalán. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után, a Fejér vármegyéből rendelt csomagok után is. A NAV szóvivője elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek, vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor bár most is hatással lehet. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Marad a rendkívüli hőség, a perzselő napsütési lesz a főszerep a térségben. Felfrissülés hozó csapadék nem valószínű. Időnként élénk lesz a déli délkeleti szél. Hajnalban 26 fok körüli hőmérsékletet mutathat a hőmérő, délután 40 fok köré forrósodik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Last FM, a legjobb zenék 2 perccel 3:49 előtt. Jó reggelt, jó hetet kívánok, kitartást a hét első feléhez, amikor még tombol a kánikula, ma is, holnap is 40 fokot súroljuk, sőt, hát is lépjük, de már tegnap megdőlt a mindenkori melegrekord. Budakalászon 40,7 fokot mértek, szóval csütörtökig kell kibírni, szerdán érkezik a hidegfront, ami csütörtökre aztán tényleg lehűti a kedélyeket. Most pedig egy újabb 90-es, 2000-es években is láger jön. Sixpence, None the Richer, Kiss Me, a Besten jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó hetet, sok erőt kívánok a hőséghez, vigyázzon magára mindenki. Ha dugó baleset van, várom az infót, 0620 55 55 155, tartunk egy rövid információs szünetet, aztán jönnek olyan kedvencek, mint a Jakarta féle American Dream. És sajnos egyelőre csak az éterben, de jön egy kis nyári zápor is. Rúzsa Magdi is itt lesz Lotfi Begivel, de csak is 9 után. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Változik a betegellátás rendje a Dunaújvárosi Kórházban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Változik a betegellátás rendje a Dunaújvárosi Kórházban július 1-én szerdán. Az intézmény tájékoztatása szerint a Semmelweis nap, vagyis a Magyar Egészségügy napja alkalmából munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozók számára. Ennek megfelelően a Dunaújvárosi Kórház járóbeteg szakrendelései ezen a napon nem fogadnak betegeket, a szakrendelések szünetelnek. A fekvőbetegellátás ugyanakkor az ünnepi munkarendnek megfelelően működik, a sürgős esetek ellátása pedig folyamatos, változatlanul biztosított. Egy régóta várt fejlesztés most végre megvalósult. A Dunaújvárosi Kórház egy olyan korszerű berendezéssel gazdagodott, amely a legösszetettebb MRI vizsgálatok során is új lehetőségeket teremt a betegellátásban. A fejlesztés a 2025. szeptemberében megrendezett Richter Egészségváros programnak köszönhető. Az eseményen a résztvevők összefogásával és a szűrővizsgálatokon való részvétellel összesen 15.645.000 forintot gyűjtöttek össze, amelyből az MRI kompatibilis altatógép beszerzését finanszírozták. E részletek a FEOL oldalán. Lezárult egy meghatározó korszak Dunaújváros közösségi életében. Szabó Tamás közel 4 évtized után búcsúzott a hagyományőrző egyesület éléről. Pintér Tamás polgármester, Barta Endre alpolgármester és Orosz Csaba önkormányzati képviselő otthonában köszöntötte Szabó Tamást, a Pentele Sport, Kultúr és Hagyományőrző Egyesület leköszönő elnökét. A város vezetői ezzel mondtak köszönetet annak a több évtizedes munkának, amelyen a dunapentelei hagyományok ápolásáért és a helyi közösség építéséért végzett. A szervezet irányítását a jövőben Bartalos Norbert veszi át, írja FEOL. Alakul a piros-fehérek kerete a Dunaújvárosi Acélvikák közös megegyezéssel. Szerződést hosszabbítottak a 21 éves Csémi Dáviddal, aki harmadik szezonját kezdheti az Erste Liga csapatnál. Az együttes ugyanakkor bejelentette, Cseh István eligazol a Dunapartról, írja FEOL. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után, a Fejérvár megyéből rendelt csomagok után is. A NAV szóvivője elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek, vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Marad a rendkívüli hőség, a perzselő napsütési lesz a főszerep a térségben. Felfrissülés hozó csapadék nem valószínű. Időnként élénk lesz a déli délkeleti szél. Hajnalban 26 fok körüli hőmérsékletet mutathat a hőmérő. Délután 40 fok köré forrósodik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Soha nem láttam még a 40-es számot az autóműszerfalán a hőmérséklet kijelzőn, de tegnap óta ezen is túl vagyok. Jó reggelt, jó hetet, sok erőt a pokoli hőséghez. 9 óra elmúlt, június 29-e van, hétfő, Péter Pál napja. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Last FM a legjobb zenék, tombol a nyár, és nyári szünet van, így a reggelek is egy fokkal egyszerűbbek az utakon. Persze nem az M1-esen, ahol ma is erős a forgalom mindkét oldalon Bicske és Biatorbágy között. Szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, de különösebben nagy dugóról ezen kívül, és szerencsére balesetről sem tudok. Ha van közlekedési hír, várom 0620 55 55 155. Krisztina Aguilera a debütáló.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.

Ezt a fem a legjobb zenék. Jön a gazdag lány a gazdag lánytól. Rich Girl a címe ugyanis Gwen Stefani dalának, és hogy mennyire gazdag a gazdag lány, azaz Gwen Stefani, 55 kötőjel 60 milliárd forint a vagyona.

Ezt a fem a legjobb zenék. Tűkön ülnek az Eminem és Jay-Z rajongók, hiszen 2001 óta nem volt példa arra, hogy a két hip-hop ikon egy dalban hallható. Akkor Jay-Z legendás The Blueprint albumán a Renegade című számon szerepeltek együtt, ami a mai napig a hip-hop történelem egyik legtöbbet vitatott és legikonikusabb közös dala. A rajongók évtizedek óta vitatkoznak azon, hogy Eminem vagy Jay-Z írte jobb szöveget. Nem sokára, ha minden igaz, még idén újból egy dalban hallhatóak. Most Eminem jön a Lose Yourself a Besten. Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Tombol a hőség, és nem csak a napsütés ragyogó. Jön majd Mohamed Fatima és pár rossz szokás Ed Sheerantől. Ez lesz a Bad Habits, de csak is a legfrissebb hírek után a következő órában, valamikor 10 után itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A hőhullám tetőzik, sok napsütés mellett rendkívül meleg idő valószínű. Köszöntöm Önöket, Csrepkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az állami gazgatás több szervénél ma és holnap. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenléti és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik a munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A napokig tartó kánikula után enyhülést hozó vihar érkezett a francia főváros térségébe, számos nyugat-európai országban azonban marad a több mint egy hete tartó kánikula. Közben a hőhullám fokozatosan kelet felé tolódik, Németországban és Csehországban már nem csak a júniusi, hanem a mindenkori meleg rekord is megdőlt. Budapesten készült az év fagylaltja. Aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmosz kézműves fagyizó gyümölcsös édessége lett Molnár Anna Mária cukrász dicsőségére. A mentes kategóriában a Balatongyöröki cukrászdából Vadóci Jenő kreációja, a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós törökméz ízű fagyi lett, amelyet szintén a Mikrokozmosz fagyizó nagydíjas cukrásza készített. Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek. Idén több mint 4000-en teljesítették a Balaton átevezést. A 8 kilométeres távon sárkányhajók, kajakok, szapok és gumicsónakok szelték át a tavat Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonalon. A mezőnyben hagyományosan számos olimpiai bajnok is ott volt, például a Szabó Szilvia Kovács Katalin kajakos páros, Szász Emese párbajtőrvívó vagy Márc Tamás vízilabdázó. A nagy hőségben a szervezők kiemelten figyeltek a hűsítőkre és az árnyékolásra is. Nemzetközi egyetemi színházi találkozót tartanak 4 napon át Békés Csabán. A Jókai Színház szervezésében a Shanghai, az Isztambuli és a Bukaresti Egyetem mellett a Kaposvári Egyetem és a Színház és Filmművészeti Egyetem képviselői vesznek részt. A hallgatók workshopok, tréningek és alkotó folyamatok mentén ismerik meg egymás színházi kultúráját, módszereit és képzési hagyományait. Egy közös előadást is létrehoznak, melyet a tábor végén mutatnak be a közönségnek.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Változik a betegellátás rendje a Dunaújvárosi Kórházban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Változik a betegellátás rendje a Dunaújvárosi Kórházban július 1-én szerdán. Az intézmény tájékoztatása szerint a Semmelweis nap, vagyis a Magyar Egészségügy napja alkalmából munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozók számára. Ennek megfelelően a Dunaújvárosi Kórház járóbeteg szakrendelései ezen a napon nem fogadnak betegeket, a szakrendelések szünetelnek. A fekvőbetegellátás ugyanakkor az ünnepi munkarendnek megfelelően működik, a sürgős esetek ellátása pedig folyamatos, változatlanul biztosított. Egy régóta várt fejlesztés most végre megvalósult. A Dunaújvárosi Kórház egy olyan korszerű berendezéssel gazdagodott, amely a legösszetettebb MRI vizsgálatok során is új lehetőségeket teremt a betegellátásban. A fejlesztés a 2025. szeptemberében megrendezett Richter Egészségváros programnak köszönhető. Az eseményen a résztvevők összefogásával és a szűrővizsgálatokon való részvétellel összesen 15.645.000 forintot gyűjtöttek össze, amelyből az MRI kompatibilis altatógép beszerzését finanszírozták. A részletek a FEOL oldalán. Lezárult egy meghatározó korszak Dunaújváros közösségi életében. Szabó Tamás közel 4 évtized után búcsúzott a hagyományőrző egyesület éléről. Pintér Tamás polgármester, Barta Endre alpolgármester és Orosz Csaba önkormányzati képviselő otthonában köszöntötte Szabó Tamást, a Pentele Sport, Kultúr és Hagyományőrző Egyesület legköszönő elnökét. A városvezetői ezzel mondtak köszönetet annak a több évtizedes munkának, amelyen a dunapentelei hagyományok ápolásáért és a helyi közösség építéséért végzett. A szervezet irányítását a jövőben Bartalos Norbert veszi át, írja a FEOL. Alakul a piros-fehérek kerete a Dunaújvárosi Acélvikák közös megegyezéssel. Szerződést hosszabbítottak a 21 éves Csémi Dáviddal, aki harmadik szezonját kezdheti az Erste Liga csapatnál. Az együttes ugyanakkor bejelentette, Cseh István eligazol a Dunapartról, írja a FEOL. Július 1-től terméktípusonként 3 euróbámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után, a Fejér vármegyéből rendelt csomagok után is. A NAV szóvivője elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek, vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Marad a rendkívüli hőség, a perzselő napsütési lesz a főszerep a térségben. Felfrissülés hozó csapadék nem valószínű. Időnként élénk lesz a déli délkeleti szél. Hajnalban 26 fok körüli hőmérsékletet mutathat a hőmérő. Délután 40 fok köré forrósodik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy kis munka a hét elején, Kelly Rowland Work, kitartást azoknak, akik a kánikulában is tartják a frontot, és jó pihenést a héten szabadságukat töltőknek, remélhetőleg a hét második felében már élvezni is tudják majd. Kelly Rowlanden kívül itt lesz ebben az órában Macy Gray, nem sokára Janet Jackson, az Atomic Kitten kezd, The Tide is High, 4 perc múlt 10, hello, Max Sam Levente vagyok.
0: Best FM!

0: Best FM, a legjobb zenék. Valljuk be őszintén, hogyha a feleségünk terhes, és megindul a szülés, mi pedig túl részegek vagyunk ahhoz, hogy bevigyük a kórházba, az nagyon-nagyon gáz. Így gondolta ezt Ed Sheeran is, amikor felesége várandós lett első kislányukkal. Ez volt a fordulópont, amikor elgondolkodott azon, hogy le kéne tenni a tömény alkoholt és a gyors kajákat. Teljesen életmódot váltott, azóta minden nap edz és dalba öntötte rossz szokásait. Jön a Bad Habits, amely Angliában és Ausztráliában első lett, az amerikai Billboardon a második helyet csípte meg.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Erős a forgalom az M1-esen mindkét oldalon, Bicske és az M0-ás között. Szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Az M4-esen Biharkeresztes térségében a 235-ös kilométernél két teherautó ütközött, Berettyóújfalu felé a külső sávot lezárták. A 67-es főúton Somogybabot közelében a 74-es kilométernél egy autó szalagkorlátnak ütközött, Balatonszemes felé a külső sávot tartják zárva. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: a legjobb zenék.
1: Asztal alatt összeér a lábunk,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És egy érdekes témával, a meleg miatt ugyanis kialakulóban van a siesta kultúra a Balatonnál, erről is szó lesz a délelőtt utolsó órájában, amelyben hallhatjuk majd a Pop királyát. És jön a Desperado is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A nyári hőségben is komoly veszélyt jelenthet a szénmonoxid. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Nem csak télen, hanem nyári hőségben is komoly veszélyt jelenthet a szénmonoxid. Erre hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem itt Fejér vármegyében is. A szakemberek szerint ugyanis a tartós kánikula miatt csökkenhet a kémények húzat hatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők és gázfazánok használata során a mérgező gáz visszáramolhat a lakótérbe. A jelenség oka, hogy a nagy melegben a kémény külső része erősen felhevül, míg a belső szakasz hűvösebb marad, emiatt úgynevezett légdugó alakulhat ki, amely megakadályozza a füstgáz távozását. A tökéletlen égés következtében szénmonoxid keletkezhet, amely színtelen, szagtalan, ugyanakkor rendkívül mérgező. Változik a betegellátás rendje a Dunaújvárosi Kórházban július 1-én szerdán. Az intézmény tájékoztatása szerint a Semmelweis nap, vagyis a Magyar Egészségügy napja alkalmából munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozók számára. Ennek megfelelően a Dunaújvárosi Kórház járóbeteg szakrendelései ezen a napon nem fogadnak betegeket. A szakrendelések szünetelnek. A fekvőbetegellátás ugyanakkor az ünnepi munkarendnek megfelelően működik, a sürgős esetek ellátása pedig folyamatos, változatlanul biztosított. Lezárult egy meghatározó korszak Dunaújváros közösségi életében. Szabó Tamás közel 4 évtized után búcsúzott a hagyományőrző egyesület éléről. Pintér Tamás polgármester, Barta Endre alpolgármester és Orosz Csaba önkormányzati képviselő otthonában köszöntötte Szabó Tamást, a Pentele Sport, Kultúr és Hagyományőrző Egyesület leköszönő elnökét. A városvezetői ezzel mondtak köszönetet annak a több évtizedes munkának, amelyen a dunapentelei hagyományok ápolásáért és a helyi közösség építéséért végzett. A szervezet irányítását a jövőben Bartalos Norbert veszi át, írja Feol. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg idő miatt itt Fejérvár megyében is. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a vízi közmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Holnap a Dunántúlon már északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél. Továbbra is a napsütési lesz a főszerep, ám délután a keleti észak-keleti országrész felett erősebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, és szorványosan záporra zivatar kialakulhat, melyekhez erős, viharos keleti észak-keleti szél és akár jégeső is társulhat. Kora reggel 16 és 25, napközben 35 és 42 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
3: Ismét összeül az országgyűlés. Már most kérjünk időpontot kéményseprésre. Újabb túlélőket mentettek ki Venezuelában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb kétnapos ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők napi rendelőt meghallgatják, Magyar Péter miniszterelnök felszólalását, majd este két kiemelt törvényjavaslatról is vitáznak. Napi rendre kerül a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló előterjesztés, valamint az a javaslat is, amely korlátozná a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazását. Mindkét törvény elfogadásához kétharmados többség szükséges. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé terheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, mondta el rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
4: A kéménsebbők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéménsebbőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
3: Összesen 2000 doboz csempész cigarettát találtak egy Franciaországba tartó bolgárkamionban az M5-ös autópályán. A sofőr azt állította, hogy mindössze 10 doboz van nála, a pénzügyőrök azonban a vezető fülkében kialakított fekhely alatt ennél jóval többet találtak. A bolgár zárjegyes füstölni való értéke meghaladja az 5 millió forintot. A csempészet árut lefoglalták, a sofőr ellen eljárás indult, és csak nem 7,5 millió forintos bírságra is számíthat. Újabb túlélőket mentettek ki a venezuelai földrengés romjai alól. A hétvégén összesen 33 embert sikerült élve kimenteni, köztük 2 11 éves fiút is. A mentő alakulatok szerint a túlélésre legkedvezőbb időszak már eltelt, ennek ellenére továbbra is van esély arra, hogy újabb embereket találjanak a romok alatt. A szerdai földrengések halálos áldozatainak száma már majdnem eléri az 1500-at. Több tízezer embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. Ma sok napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor vagy zivatar főként az északi középhegységben is keleten alakulhat ki, máshol inkább a hőség viszi a főszerepet. A szél többnyire csak lengedezhet, de zivataroknál viharos lökések is jöhetnek. Délután 36 és 41 fok közé forrósodik a levegő. Holnap sem enged a kánikula, sőt, helyenként már 42 fokig kapaszkodhatnak a hőmérők. Szerdán aztán már több felé megjelenhetnek gomoly felhők, záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, kitartást kívánok! Még pár nap kánikula csütörtöktől, ahogy hallottuk, jön a felfrissülés. Június 29-e hétfő van, Péter Pál napja, sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak, ha pedig dugó baleset van, akkor is használható, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Az órát Brandi indítja, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék!
5: Dog child, big rocker.

Best FM a legjobb zenék, a The Soundlovers Runaway című dala folytatja a hétfő délelőttöt, és ha hétfő, akkor a Nightshipben Classic House-ra lehet nosztalgiázni. A lemezjátszók mögött 6-tól a házigazda Whiteboy, 7-től Lauer Krisztián itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál. A meleg miatt tehát kialakulóban van a siesta kultúra a magyar tengernél. Az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. A déli órák hősége helyett sokan a hűvösebb reggeli órákra időzítik az aktív programokat. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a száposok napkeltekor szállnak vízre. Egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagyizók. A balatoni turisták szokásai tehát egyre inkább az észak-olasz mintát követik, amihez a vendéglátóknak, a fagyizóknak és a múzeumoknak is alkalmazkodniuk kell, ha több vendéget szeretnének elérni. A vízparti programok sok esetben a délután órákra tolódnak, közben meghosszabbodik az esti, akár az éjszakában nyúló kulturális élet, a gasztronómiában pedig a nehéz fogások helyét egyre gyakrabban veszik át a könnyebb, helyi alapanyagokból készülő siesta menük.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És már Majoros Ritával, illetve a Maroon 5 dalával. Szól már is a P-fon. Jó étvágyat, jó hűsölést kívánok, kitartást a kánikula végéig. Találkozzunk holnap reggel 6 óra 10-kor, ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Változik a betegellátás rendje a Dunaújvárosi Kórházban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nem csak télen, hanem nyári hőségben is komoly veszélyt jelentett a szénmonoxid. Erre hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem itt Fejér vármegyében is. A szakemberek szerint ugyanis a tartós kánikula miatt csökkenhet a kémények húzat hatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők és gázkazánok használata során a mérgező gáz visszáramolhat a lakótérbe. A jelenség oka, hogy a nagy melegben a kémény külső része erősen felhevül, míg a belső szakasz hűvösebb marad, emiatt úgynevezett légdugó alakulhat ki, amely megakadályozza a füstgáz távozását. A tökéletlen égés következtében szénmonoxid keletkezhet, amely színtelen, szagtalan, ugyanakkor rendkívül mérgező. Egy régóta várt fejlesztés most végre megvalósult. A Dunaújvárosi Kórház egy olyan korszerű berendezéssel gazdagodott, amely a legösszetettebb MRI vizsgálatok során is új lehetőségeket teremt a betegellátásban. A fejlesztés a 2025. szeptemberében megrendezett Richter Egészségváros programnak köszönhető. Az eseményen a résztvevők összefogásával és a szűrővizsgálatokon való részvétellel összesen 15.645.000 forintot gyűjtöttek össze, amelyből az MRI kompatibilis altatógép beszerzését finanszírozták. E részletek a FEOL oldalán. Lezárult egy meghatározó korszak Dunaújváros közösségi életében. Szabó Tamás közel 4 évtized után búcsúzott a hagyományőrző egyesület éléről. Pintér Tamás polgármester, Barta Endre alpolgármester és Orosz Csaba önkormányzati képviselő otthonában köszöntötte Szabó Tamást, a Pentele Sport, Kultúr és Hagyományőrző Egyesület leköszönő elnökét. A városvezetői ezzel mondtak köszönetet annak a több évtizedes munkának, amelyen a dunapentelei hagyományok ápolásáért és a helyi közösség építéséért végzett. A szervezet irányítását a jövőben Bartaros Norbert veszi át, írja FEOL. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig itt Fejér vármegyében is. A következő napokban is elsősorban a gyermekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Marad a rendkívüli hőség, a perzselő napsütésé lesz a főszerep a térségben. Felfrissülés hozó csapadék nem valószínű. Időnként élénk lesz a déli délkeleti szél. Hajnalban 26 fok körüli hőmérsékletet mutathat a hőmérő, délután 40 fok köré forrósodik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: A vártnál rosszabb állapotban van a költségvetés. Hamarosan indul a dínye szezon, 100 kilométeres autós üldözés Hajdúbiharban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A vártnál rosszabb állapotban találta a költségvetést a kormány az átadás átvétel után. Erről írt a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter a hétvégi informális kormányülés után úgy fogalmazott, az átvilágítás szerint a költségvetési hiány meghaladna a 8%-ot, és a hazahozott uniós forrásokkal együtt is 7% fölött lehet. Hozzátettem, ezért a következő időszakban a költségvetés rendbetételére, a beruházások felülvizsgálatára és az állami vagyonvédelmére összpontosítanak. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csaknem 3500 hektáron zajlik az aratás, tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
4: szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
3: Több mint 100 kilométeren át menekült a rendőrök elől egy ellopott kis teherautóval egy 15 éves hajdúbihari fiú. A járművet Debrecenből lopták el, a rendőrök pedig a GPS jel alapján találtak rá. A fiú nem állt meg az igazoltatásnál, autópályán és főutakon próbált elmenekülni, volt, hogy 180-nal száguldott. Az üldözés végül az M3-ason ért véget, amikor a kis teherautó terelőtáblának ütközött. A fiú és 14 éves utas a gyalog próbált elmenekülni, de rövid időn belül elfogták őket. Akad dolguk a hétvégén a balatoni vízimentőknek. Egy 14 éves fiú csak nem egy kilométerre úszott be a tóban, akit végül a vízimentők vittek vissza a partra. A szülők riasztották a mentőket, miután hosszabb ideje nem látták a gyereküket. Egy elsodródott nőt is kimentettek a tóból, emellett szöges drótot távolítottak el egy strandmedréből, és egy elsüllyedt elektromos kishajót is kiemeltek. A vízimentők a partokon több mint 160 könnyebb sérültet láttak el. Ma igazi forró nyári nap vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel és 36-41 fokos délutáni hőséggel. Egy-egy zápor vagy zivatar főként keleten és az északi középhegységben frissítheti fel rövid időre a levegőt. A szél többnyire mérsékelt marad, de zivatarok közelében viharossá is válhat. Holnap tovább fokozódik a forróság, akár 42 fok is lehet. Szerdán már mozgalmasabbra fordul az idő, a sok napsütés mellett többfelé megnőhetnek a gomoly felhők, és záporok, zivatarok is kipattalhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás délutánt, kellemes hétfőt, könnyű akadályokat kívánok így a hétkezdésre. Majoros Rita vagyok. Hogy bírják ezt a forróságot? Tartsanak még ki. Elvileg holnap után már jön egy kis enyhülés, úgyhogy addig kitartunk együtt a legjobb zenékkel. Hozom mindjárt az Enigmát, itt lesz a Return to Innocence, de most a Maroon 5 indít. Jön a Payphone!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék. Milyen volt a hétvége? Remélem, hogy jól bírták ezt a nagy hőséget, ki tudtak kapcsolódni akár vízparton, akár a medenceparton, vagy mondjuk a hűslakásban. Fú, én egy picit bevallom őszintén kezdem nehezen viselni, pedig én azért eléggé jól viselem a forróságot, és jól bírom, de ezt most már valahogy így egy kicsit, ezt a tartósan meleget egy kicsit nehezen, talán az ember egy kicsit mentálisan is elfárad.

ebbe. Úgyhogy hoztam a legjobb zenéket, itt vagyok, és tényleg megpróbálom feldobni mindenki napját, egy picit elfeledtetni, hogy odakint milyen forróság van. Szóval, ha munkában hallgatják a Best FM-et azért, a kikapcsolódás közben azért, hogyha éppen útközben, akkor azért lesz jó, higgyék el nekem. És hogyha valaki kint hallgatja a nagy forróságban, ott is ott vagyok vele, tényleg hozom a hűsítő dallamokat, de azért ne feledkezzünk el a megfelelő folyadékpótlásról, a fényvédelemről, és hogy nehogy leégjünk, megégjünk, vagy napszúrást kapjunk, kell egy kalap, egy napszemüveg, és persze egy kis kitartás. Nagyon köszönöm, hogy ma is így velem vannak, töltsük együtt ezt a következő néhány órát. Kállai Sanders Andrással jön a My Baby, vagy éppen az Oasis és a Wonderwall, előtte a Sweet Box és az Everything's Gonna Be Alright érkezik. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is legyünk együtt az utakon is. Én hozom a friss közlekedési információkat, önök pedig, ha látnak valamit, akkor hívjanak vagy írjanak a számunk 0620 55 55 155. És nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az utakon is vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. Egy picit tompábbak lehetünk akár sofőrként ebben a nagy melegben, még ingerlékenyebbek is, egy picit néha az ember kapkodós is egy ilyen időszakban, amikor már tényleg mentálisan is picit leterheli ez a hőmérséklet, úgyhogy legyünk óvatosak és vigyázzunk egymásra. Én pedig tényleg, ahogy kapom az információkat, már adom is tovább. Mint hogy az M4-es autópályán Bihar keresztes térségében a 234-es kilométernél korábban két teherautó ütközött, a műszaki mentés miatt a Berettyóújfalu felé tartó oldalt lezárták. A forgalmat az országhatár és a 227-es jelű Gáborján csomópont között meg is állították. 0620 55 55 155, ide várom a folytatásban is az üzeneteket. Jó utat mindenkinek, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután egy óra, már csak percek kérdése, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig a hűsítő dallamok, például Szakács Gergő és a Képtelen. És jön majd a Destiny's Child is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A nyári hőségben is komoly veszélyt jelenthet a szénmonoxid. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Nem csak télen, hanem nyári hőségben is komoly veszélyt jelenthet a szénmonoxid. Erre hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem itt Fejér vármegyében is. A szakemberek szerint ugyanis a tartós kánikula miatt csökkenhet a kémények húzat hatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők és gázkazánok használata során a mérgező gáz visszáramolhat a lakótérbe. A jelenség oka, hogy a nagy melegben a kémény külső része erősen felhevül, míg a belső szakasz hűvösebb marad, emiatt úgynevezett légdugó alakulhat ki, amely megakadályozza a füstgáz távozását. A tökéletlen égés következtében szénmonoxid keletkezhet, amely színtelen, szagtalan, ugyanakkor rendkívül mérgező. Változik a betegellátás rendje a Dunaújvárosi Kórházban július 1-én szerdán. Az intézmény tájékoztatása szerint a Semmelweis nap, vagyis a Magyar Egészségügy napja alkalmából munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozók számára. Ennek megfelelően a Dunaújvárosi Kórház járóbeteg szakrendelései ezen a napon nem fogadnak betegeket, a szakrendelések szünetelnek. A fekvőbetegellátás ugyanakkor az ünnepi munkarendnek megfelelően működik, a sürgős esetek ellátása pedig folyamatos, változatlanul biztosított. Lezárult egy meghatározó korszak Dunaújváros közösségi életében. Szabó Tamás közel 4 évtized után búcsúzott a Hagyományőrző Egyesület éléről. Pintér Tamás polgármester, Bartha Endre alpolgármester és Orosz Csaba önkormányzati képviselő otthonában köszöntötte Szabó Tamást, a Pentele Sport, Kultúr és Hagyományőrző Egyesület legköszönő elnökét. A városvezetői ezzel mondtak köszönetet annak a több évtizedes munkának, amelyen a dunapentelei hagyományok ápolásáért és a helyi közösség építéséért végzett. A szervezet irányítását a jövőben Bartalos Norbert veszi át, írja Feol. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig itt Fejér vármegyében is. A következő napokban is elsősorban a gyermekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Marad a rendkívüli hőség, a perzselő napsütési lesz a főszerep a térségben. Felfrissülés hozó csapadék nem valószínű. Időnként élénk lesz a déli délkeleti szél. Hajnalban 26 fok körüli hőmérsékletet mutathat a hőmérő. Délután 40 fok köré forrósodik a levegő.
3: Hírek a Best FM-en. Már 110 településen van vízkorlátozás, vádat emeltek egy társkeresős csaló ellen, Európa szerte rekordokat dönt a hőség. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Még nem ért véget a rendkívüli hőség. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a hétvégén országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, és már 110 településen vezettek be valamilyen vízkorlátozást. A hőség miatt 25 vasútvonalon lassabban közlekednek a vonatok, a tűzoltókat pedig több mint 350 szabadtéri tűzhöz riasztották. Mára és holnapra a közférában, ahol lehet, otthoni munkavégzést rendeltek el. A munkáltatókat pedig arra kérik, biztosítsanak védőitalt, pihenőidőt és klimatizált munkakörnyezetet dolgozóiknak. Edzőtermeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Az általános szerződési feltételeket vizsgálják, vagyis azt, hogy azok tartalmaznak-e jogsértő vagy indokolatlanul hátrányos kikötéseket. Mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, vagy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen, akkor, amikor a szerződésről a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben ez indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztóvédelmet is fel kell lépnie.
3: több millió forintot zsákmányolt egy társkeresős szélhámos. A vád szerint a többszörösen büntetett férfi delegációs sofőrnek vagy bizalmi munkakörben dolgozónak adta ki magát, majd ingatlan és hitelügyintézéshez kért pénzt áldozataitól. Az egyik nőtől több mint 49 millió, egy másiktól csak nem másfél millió forintot szerzett meg, a pénzt azonban saját céljaira költötte. Vádat emeltek ellene, sorsáról a bíróság dönt majd. Újabb országokban döntött meleg rekordokat az Európát sújtó hőhullám. Németországban, Lengyelországban és Csehországban is minden korábbinál magasabb hőmérsékletet mértek. Több helyen 41 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Erdőtüzek is pusztítanak, Németországban több száz embert kellett kitelepíteni. Franciaországban és Spanyolországban már több száz halálesetet hoztak összefüggésbe a hőséggel. Észak-Franciaországban eközben heves viharokkal és orkánerejű széllel küzdenek. Ma sok napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor vagy zivatar főként az északi középhegységben és keleten alakulhat ki, máshol inkább a hőség viszi a főszerepet. A szél többnyire csak lengedezhet, de zivataroknál viharos lökések is jöhetnek. Délután 36 és 41 fok közé forrósodik a levegő. Holnap sem enged a kánikula, sőt, helyenként már 42 fokig kapaszkodhatnak a hőmérők. Szerdán aztán már többfelé megjelenhetnek gomoly felhők, záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodás délutánt, kellemes napot, így egy óra után is pár perccel, én Majoros Rita vagyok. Ebben az órában is isteni slágerek, 90-es, 2000-es évek nagy kedvenceim, mint a Daft Punk és az Around the World, de itt lesz a Destiny's Child, jön majd Bryan Adams is, sőt, a Spice Girls lányok is. Most pedig Tom Novi és a Your Body indít. Szép napot mindenkinek, könnyű hétfő!
1: Best FM!

Vesztefem a legjobb zenéig, meghoztam a mai nap kérdését Zendayával kapcsolatos, mert hogy Zendaya első mozi élménye egy pókember film volt, most pedig legalábbis a híresztelések szerint pókemberhez ment feleségül. Szóval arra gondoltam, hogy ha az első mozi élményünkből kellene párt választani, vagy hát ő lenne a férjünk, feleségünk, párunk, akkor ki mit választana, vagy kinek ki jutna, akár mondhatom így is. Én szerintem mesefilmet láttam életemben először, és vagy az Aladdint, vagy az Oroszlán király, de már nem is emlékszem pontosan, szóval hát lehet, hogy Aladdin, bár amilyen szerencsém van, inkább talán Jafar lenne a férjem. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ezek a jó kis régi mozi élmények, emlékek. Kinek ki lenne a párja, hogyha az első mozifilm vagy mesefilm alapján kellene választani, amit látott? Jöhetnek az üzenetek Facebookon és Instagramon is természetesen, és a jó zenék pedig itt a Best FM-en. Például a Destiny's Child-tól, vagy éppen a Daft Punk-tól, de előtte jön Bryan Adams és a Cloud No. 9, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok továbbra is az utasoknak, és tessék figyelni az M1-esen, mert a Hegyeshalom felé vezető oldalon nagyon erős a forgalom. Az M0-es autóút és Biatorbágy között lassulás van, torlódás. Az M5-ösön Kecskemét észak csomópontban pedig folynak az építési munkák a 73-as és a 76-os kilométerek között. Mindkét oldalon két szűkített sávon lehet csak haladni, ami Budapest felé vezet, ott hát egy kisebb lassulás is van, ezt írták a hallgatók. A 8-as főúton Várpalota térségében a 25-ös kilométernél felborult egy autó, a Székesfehérvár felé tartó oldalon sávzárásra, torlódásra kell készülni. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Én itt készülök az üzeneteikre, de ha hívnának, akkor is nyugodtan. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rózsa Magdi Papírsárkánya zárta ezt az órát, pár perc múlva lesz délután 2 óra, jönnek a legfrissebb hírek. A kérdésem pedig az a mai délutánon, hogy emlékeznek még rá, hogy életükben először mit láttak moziban? Hát ez alapján, az élmény alapján az a nap kérdése, hogy ha az első moziból kellene párt választani maguknak, akkor ki lenne a társuk? Persze itt csak viccesen, mert hogy Zendaya egy Pókember filmet látott életében először, és hát most ugye Pókember felesége, szóval akár még be is jöhet. 0620-55-55-155, várom az üzeneteket, mellé pedig a következő órában is isteni zenéket hozok. Itt lesz például az Iri Mafia és a Pont olyan, mint rég. De jön majd a D-Light is, és a Groove is in the Heart.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A nyári hőségben is komoly veszélyt jelenthet a szénmonoxid. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Nem csak télen, hanem nyári hőségben is komoly veszélyt jelenthet a szénmonoxid. Erre hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem itt Fejér vármegyében is. A szakemberek szerint ugyanis a tartós kánikula miatt csökkenhet a kémények húzat hatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők és gázfazánok használata során a mérgező gáz visszáramolhat a lakótérbe. A jelenség oka, hogy a nagy melegben a kémény külső része erősen felhevül, míg a belső szakasz hűvösebb marad, emiatt úgynevezett légdugó alakulhat ki, amely megakadályozza a füstgáz távozását. A tökéletlen égés következtében szénmonoxid keletkezhet, amely színtelen, szagtalan, ugyanakkor rendkívül mérgező. Lezárult egy meghatározó korszak Dunaújváros közösségi életében. Szabó Tamás közel 4 évtized után búcsúzott a hagyományőrző egyesület éléről. Pintér Tamás polgármester, Barta Endre alpolgármester és Orosz Csaba önkormányzati képviselő otthonában köszöntötte Szabó Tamást, a Pentele Sport, Kultúr és Hagyományőrző Egyesület legköszönő elnökét. A városvezetői ezzel mondtak köszönetet annak a több évtizedes munkának, amelyen a dunapentelei hagyományok ápolásáért és a helyi közösség építéséért végzett. A szervezet irányítását a jövőben Bartalos Norbert veszi át, írja Kreol. Alakul a piros-fehérek kerete a Dunaújvárosi Acélvikák közös megegyezéssel. Szerződést hosszabbítottak a 21 éves Csémi Dáviddal, aki 3. szezonját kezdheti az Erste Liga csapatnál. Az együttes ugyanakkor bejelentette, Cseh István eligazol a Dunapartról, írja Feol. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dinnye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagy fóliás termesztésű görögdinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon, itt Fejér vármegyében is. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnyefajtából a hazait válasszák. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg idő miatt itt Fejér vármegyében is. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csak vizet használjanak, hanem az otthoni fort kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a vízi közmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Marad a rendkívüli hőség, a perzselő napsütésé lesz a főszerep a térségben. Felfrissülés hozó csapadék nem valószínű. Időnként élénk lesz a déli délkeleti szél. Hajnalban 26 fok körüli hőmérsékletet mutathat a hőmérő. Délután 40 fok köré forrósodik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Már délelőtt megdőlt a napi melegrekord. Most kerjünk időpontot kéményseprésre. Letartóztattak egy elvpár dílert. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már délelőtt megdőlt az országos napi melegrekord. A Hungaromet szerint a korábbi 38,4 fokos csúcsot még 2022-ben mérték. Ezt azonban már délelőtt 11 óra előtt túlszárnyalta a hőmérséklet. A meteorológusok szerint a nap folyamán akár 41 fok is lehet, és az sem kizárt, hogy az országos abszolút melegrekord is megdől. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kémiai seprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé terheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, mondta el rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
4: A kémiai seprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kémiai seprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
3: Időpontot a katasztrófavédelem weboldalán vagy a 1818-as számon foglalhatunk. Új gyermekinfektológiai osztály nyílt a Szegedi Tudományegyetem gyermekklinikáján. A 15 ágyas részlegen elsősorban a hurutos megbetegedéssel küzdő gyerekeket látják el. Az osztály 8 saját fürdőszobás korteremmel működik, és a fertőzések megelőzését szolgáló elkülönítést is biztosítja. A csaknem 400 millió forintos fejlesztés a magyar-román egészségügyi együttműködés részeként uniós támogatással valósult meg. Letartóztattak egy férfit, aki illegális elfbárokat és más dohánytermékeket árult az interneten. Az adóhatóság szerint zárjegy nélküli cigarettával kezdte az illegális üzletet, ezután tért át az elektromos termékekre, amivel csaknem 25 millió forint kárt okozott. A nyomozók csaknem 5000 elfbárt foglaltak le, a házkutatások során pedig hamis ruhákat, kábítószergyanús anyagot és egy illegális szeszfőzdét is találtak. A férfi akár 8 év börtönt is kaphat. Ma igazi forró nyári nap vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel és 36-41 fokos délutáni hőséggel. Egy-egy zápor vagy zivatar főként keleten és az északi középhegységben frissítheti fel rövid időre a levegőt. A szél többnyire mérsékelt marad, de zivatarok közelében viharossá is válhat. Holnap tovább fokozódik a forróság, akár 42 fok is lehet. Szerdán már mozgalmasabbra fordul az idő, a sok napsütés mellett többfelé megnőhetnek a gomoly felhők, és záporok, zivatarok is kipattalhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra is elmúlt, lassan 4 perccel megy tovább a jó hangulat, és ez az isteni hűsítő kavalkád. Legalábbis tényleg megpróbálom egy kicsit a jó zenékkel elfelettetni, hogy kint őrült nagy a forróság. Én Majoros Rita vagyok, a Soul Searchers dalát már pörgetem is, én a Feel in Love, és persze nagyon szép napot kívánok mindenkinek.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogyha életünk első mozi élménye alapján lenne párunk, mert hogy abból a filmből lenne párunk, akkor hát ki lenne most éppen mellettünk, mert hogy Zendaya a Pókember filmet látta életében először, most pedig Pókember a férje. Úgyhogy ez alapján tettem fel a kérdést. Na nézzük, mit írt Tamás, hogy neki az első mozi élménye a Harry Potter első része volt, Hermione Granger lenne a felesége most ez alapján. Azt mondja, hogy lehet, hogy néha kicsit okoskodó, de ő választaná egyébként, és benne lenne. Azt írja Tamara, az első mozim a Titanic volt, szóval akkor Jacket választanám. Igazából nem is lenne annyira rossz, bár nem biztos, hogy jó vége lenne a kapcsolatunknak. Aztán azt írja Timmy, a Lord of the Rings, vagyis a Gyűrűk ura első része volt, amit látott először moziban. Aragorn, hát aláírom, ennyit írt. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek az első filmek. Mellé pedig a Crystal Waters dala, ami egy igazán jó hangulatú, napfényes, optimista, felszabadító dal. Pont erre a hétfőre illik. 100% Pure Love, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, szép délután a folytatásban is mindenkinek. Nagyon remélem, hogy velem tartanak az utakon is. Én meg is hoztam a legfrissebb útinfókat. Azt az infót kaptam az M1-esről, hogy még mindig nagyon erős a forgalom, úgyhogy tessék figyelni. Az M5-ösön pedig Kecskemét észak csomópontban folynak az építési munkák, a 73-as és a 76-os kilométerek között mindkét oldalon szűkített sávon lehet haladni, ami a Budapest felé vezető irányban kisebb lassulást okoz. A 8-as főúton Várpalota térségében a 25-ös kilométernél felborult egy autó, a Székesfehérvár felé tartó oldalon sávzárásra és torlódásra kell készülni. Aztán a hőségriadó miatt a mai napon is fokozottan figyeljen mindenki arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljon el mindenki, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, nedves törölköző, arra az esetre, hogyha tényleg torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Ha valamilyen betegségben szenved a sofőr, akkor legyen mindenkinél megfelelő gyógyszer elegendő mennyiségben, ha esetleg hosszabb megállásra kényszerülne. Ha pedig valakinek van még esetleg hűsítő típje az utazáshoz, 0620 55 55 155 ide írja meg vagy hívjon, én pedig gyorsan továbbadom a többieknek. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Változik a betegellátás rendje a Dunaújvárosi Kórházban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Változik a betegellátás rendje a Dunaújvárosi Kórházban július 1-én szerdán. Az intézmény tájékoztatása szerint a Semmelweis nap, vagyis a Magyar Egészségügy napja alkalmából munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozók számára. Ennek megfelelően a Dunaújvárosi Kórház járóbeteg szakrendelései ezen a napon nem fogadnak betegeket, a szakrendelések szünetelnek. A fekvőbetegellátás ugyanakkor az ünnepi munkarendnek megfelelően működik, a sürgős esetek ellátása pedig folyamatos, változatlanul biztosított. Egy régóta várt fejlesztés most végre megvalósult, a Dunaújvárosi Kórház egy olyan korszerű berendezéssel gazdagodott, amely a legösszetettebb MRI vizsgálatok során is új lehetőségeket teremt a betegellátásban. A fejlesztés a 2025. szeptemberében megrendezett Richter Egészségváros programnak köszönhető. Az eseményen a résztvevők összefogásával és a szűrővizsgálatokon való részvétellel összesen 15.645.000 forintot gyűjtöttek össze, amelyből az MRI kompatibilis altatógép beszerzését finanszírozták. E részletek a FEOL oldalán. Lezárult egy meghatározó korszak Dunaújváros közösségi életében. Szabó Tamás közel 4 évtized után búcsúzott a hagyományőrző egyesület éléről. Pintér Tamás polgármester, Barta Endre alpolgármester és Orosz Csaba önkormányzati képviselő otthonában köszöntötte Szabó Tamást, a Pentele Sport, Kultúr és Hagyományőrző Egyesület legköszönő elnökét. A városvezetői ezzel mondtak köszönetet annak a több évtizedes munkának, amelyen a dunapentelei hagyományok ápolásáért és a helyi közösség építésért végzett. A szervezet irányítását a jövőben Bartalos Norbert veszi át, írja FEOL. Csökkent az étkezési búza termelőjára. A tavalyi év azonos időszakához képest Fehérvár megyében is 13%-os a visszaesés, a tonnánkénti 69.700 forint, kicsi alacsonyabb a 2024-es szintnél is, közölt az Agrárgazdasági Intézet. A többi gabonaféle, valamint az olajmagok termelőjárai éves összevetésben vegyesen alakultak. A legnagyobb drágulás az ipari napraforgó mag esetében figyelhető meg. Holnap a Dunántúlon már északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél. Továbbra is a napsütési lesz a főszerep, ám délután a keleti észak-keleti országrész felett erősebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, és szorványosan záporra zivatar kialakulhat, melyekhez erős viharos keleti észak-keleti szél és akár jégeső is társulhat. Kora reggel 16 és 25, napközben 35 és 42 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép hétfő délutánt mindenkinek. Hit a 93.1 Best FM-en. Bekészítettem ismét a legjobb zenéket, és ezen a héten most találkozunk először ebben a percben, kedves dunaújvárosi hallgatók. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Az én nevem Oleg Csongor, és nem hazai slágerrel kezdünk. Zenél most a Black Eyed Peas, és szól a Hey Mama.
0: 93.1 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat a Dunaújvárosból és a vonzás körzetből. A mikrofon mögött Molek Csongor. És már is ünnepelünk a közös műsorunk elején. Június 29-ét írunk már. Pál, Péter, Beáta, Aladár, Emma és Orbán a mai névnapos. Aki ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig. 22-ében a mai nap egyébként nemzetközi Duna nap. És igen, 626-ében Péter Pál nap, az aratás kezdete. És 126 évvel ezelőtt a svéd királyi tanácstestület jóváhagyta a Nobel alapítvány alapszabályát. Híres emberek, akik a mai napon születtek, 115 éve látott napvilágot Kertész Sándor, színész, rendező, színházigazgató, és 118 esztendeje született Szekula Mária, festő, szobrász, barlangkutató, aki a Szemlőhegyi barlangban először jutott át a Tűfoka nevű átjárón. Aki ma ünnepel, dunaújvárosi hallgatók, hát Isten éltesse nagyon sokáig. Egy Durán-Durán slágerrel folytatjuk a délutánt, meghallgatjuk a Sunrise című felvételt.

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telették.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenki figyelmesen és szabályosan vezessen, aki éppen úton van, dunaújvárosi autósok, balesetmentes kilométereket kívánok. Az újsolti bekötő úton a közműépítési munkálatokat továbbra is végeznek a hozzáértők, az 52-124-es 0-as kilométeréről van szó, és változás valamikor július 31-én várható. Aztán 52-es, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főút 47-es kilométerénél csomópont építési munkák miatt útszűkület van érvényben, és a Kulcsi bekötő úton is építési munkákat végeznek, itt félpályás lezárásra számítani kell. Változás pedig a 0-1-es kilométernél majd július 7-én várható az útinform tájékoztatása szerint. Kérem jelezzék, ha van egyéb infójuk közlekedéssel kapcsolatban, 0630 74 74 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen! Fatboy Slim zenél most nekünk, és szól egy örök sláger, a Rockefeller Skunk. Right about now, the funk soul brother, check it out now.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en üdvözlök mindenki Dunaújvárosból és a környékünkről. Gondolom akadnak olyan hallgatók, akik már élvezik a nyaralást, őket kicsit irigyeljük. Aki pedig meló helyen van, hát kitartást, a diákoknak pedig nagyon jó nyári szünetet. A mikrofon mögött Molek Csongor, mi 2 órán keresztül, így hétfőn is, és indítja a következő órát a Westlife. A dal pedig ez, az Uptown Girl.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A hőhullám tetőzik, sok napsütés mellett rendkívül meleg idő valószínű. Köszöntöm Önöket, Csrevkó Judit vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Budapesten 22 ideiglenes vízosztót helyeztek üzembe, az ivókutak és a közkifolyók mellett. A folyamatosan frissülő lista a Fővárosi Vízművek Facebook oldalán érhető el. Ma és holnap Nyíregyházán is vízet osztanak reggel és délután a Kossuth téren, a Hősök terén és az Örökösföldi piacon. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a nagy hőségben naponta legalább 3-4 liter folyadékot fogyasszanak, és lehetőleg saját kulacsot használjanak. 95 éves a Szegedi Szabadtéri Játékok. A hétvégén a helyi szimfonikusok hagyományajándék koncertjével indították a nyári fesztivál 75. évadát a Domtéri felújított színpadon. Az augusztus 22-ig tartó időszakban lesz klasszikus zene, operett, prózai színjelőadások, popkoncertek és táncjátékok, valamint musical is. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és fejlesztésére, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán azt írta, hogy a munkát már több kórházban elkezdték, és készül egy 2027 és 2029 közötti átfogó hűtésre konstrukciós program is. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli. Ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar. Fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. Zalaszentgót víztárolójának ellátásában a vízművek és a Magyar Honvédség is besegít a helyi szolgáltatónak. Nagy területen pusztítanak bozótüzek az Egyesült Államok Utah államában. A rendkívüli aszályos vidéken a forróság és a szél nehezíti az oltást, miközben már több mint 100 000 hektárnyi területet perzseltek fel a lángok. A kormányzó vészhelyzeti rendeletet hozott, ami szerint, ha a biztonság szükségessé teszi, a helyi hatóságok betiltsák a közelgő július 4-i nemzeti ünnepen a tűzijátékok használatát. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök Alekszandar Vučić, néhány héten belül nyújtja be a lemondását. Sajtóhírek szerint a politikus nem vonul vissza, a szerb haladópárt színeiben ismét indulna a miniszterelnöki posztért. Híreink végén az időjárásról. A napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli-délkeleti szél, napközben veszélybe kerül az abszolút melegrekord. A legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit itt a 93.1 Best FM-en. Egy újabb felvonás leges legelején dunaújvárosi hallgatók. Együtt töltjük még ezt is a következő órát. A rutinosok jól tudják, hogy este hatig miénk a pálya és a jó zenéké, már azoki egész nap. A mikrofonnál Molek Csongor, a Westlife zenél, és szól az Uptown Girl.
0: 93.1 Best FM.

93, egy Best FM, a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok hétfőre mindenkinek, kedves dunaújvárosi hallgatók. Én Oleg Csongor vagyok, és nézzünk egy kis időjárás jelentést. Hát holnap egyesek szerint egy-két területen tetőzik majd a hőség, olyan jó 40-42 fokkal, elég keményen hangzik, és az északira, északnyugatira forduló szél megélénkülhet majd itt a környéken is. Nyilván a napsütés kapja a főszerepet, csapadékot nem nagyon mondanak, max gomoly felhők takarják majd a napsütés, de ezekből esőre nem nagyon kell számítani. Hát reggel is kapjuk már ezt a 20-25 fokos értéket a korai órákban. Pollen terhelés beindul kőkeményen, az útifű, a csalánfélék, a pázsitfűfélék pollen szintje jelenleg közepes magas tartományban van, a gombák pollen koncentrációja pedig magas, extrém magas szinten. Tüneteket nyilvánvalóan okoznak a növények, úgyhogy papírzsepiből be kell tárazni továbbra is. Jennifer Lopez énekel most nekünk, és szól a Play című örökslegere.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék dunaújvárosi hallgatók egy játékos távozását és egy érkezését jelentette be a dunaújvárosi acélbikák jégkorong csapata pénteken este, mivel Cseh István távozik, Csémi Dávid pedig marad a DAB kötelékében az Erste Liga 2026-27-es szezonjában. István két évvel ezelőtt csatlakozott a kerethez, és első szezonjában 34 meccsen 5, még tavaly 29 meccsen 11 pontot szerzett, és most úgy döntött, hogy máshol folytatja pályafutását. Cseh Istvánról, tovább lépéséről ifjabbik Azari Zsolt klubmenedzser is nyilatkozott a dunaújváros.com hírportálon, és Csémi Dávid a győri utánpótlásnál nevelkedett, de 2 szezont lehúzott az Egyesült Államokban is, majd innen tért vissza Magyarországra, és a 2024-25-ös szezon előtt szerződött Dunaújvárosba. Első szezonjában 14 találkozón kapott lehetőséget az Erste Ligában, még második idényében 30 alkalommal öltötte magára a DAB szerelését és a legjobbak között, és egy gól, valamint 4 assziszt volt a mérlege. Ott vannak a további részletek a dunaújváros.com hírportálon. A Black Machine zenél most, és szól a Jazz Machine című felvétel.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en együtt szórakozhatunk még egy órán keresztül, kedves dunói városi hallgatók. A nevem Oleg Csongor, aki most csatlakozott hozzánk, őket is nagy szeretettel köszöntöm. Hazai előadóval kezdünk, Király Viktor zenél, a dal pedig a Solo.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A hőhullám tetőzik, sok napsütés mellett rendkívül meleg idő valószínű. Köszöntöm Önöket, Csrepkó Judit vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A nyári csúcs terhelés 90%-át is elérheti az áramfogyasztás a rendkívüli hőség miatt. A kormányzati tájékoztatás szerint a magyar elektromos rendszer irányítója, a Mavir ZRT, ma 7300 megawattos rendszer terheléssel számol, ami a mindenkori nyári csúcs 90%-a. A Duna vízének magas vízhőmérséklete miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették, de a szakemberek szerint ez nem veszélyezteti Magyarország villamosenergia ellátását. Nagy területen pusztítanak bozótüzek az Egyesült Államok Utah államában. A rendkívüli aszályos vidéken a forróság és a szél nehezíti az oltást, miközben már több mint 100 000 hektárnyi területet perzseltek fel a lángok. A kormányzó vészhelyzeti rendeletet hozott, ami szerint, ha a biztonság szükségessé teszi, a helyi hatóságok betiltsák a közelgő július 4-i nemzeti ünnepen a tűzijátékok használatát. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be a lemondását. Sajtóhírek szerint a politikus nem vonul vissza, a szerb haladópárt színeiben ismét indulna a miniszterelnöki posztért. A tartós, extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli. Ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar. Fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. Zalaszentgrót víztárolójának ellátásában a vízművek és a Magyar Honvédség is besegít a helyi szolgáltatónak. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Az ellenőrzések célja a baleset megelőzés és a csendesebb vízisportot űzők védelme. A napokig tartó kánikula után enyhülést hozó vihar érkezett a francia főváros térségébe, számos nyugat-európai országban azonban marad a több mint egy hete tartó kánikula. Közben a hőhullám fokozatosan kelet felé tolódik, Németországban és Csehországban már nem csak a júniusi, hanem a mindenkori meleg rekord is megdőlt. Híreink végén az időjárásról. A napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, napközben veszélybe kerül az abszolút melegrekord. A legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Változik a betegellátás rendje a Dunaújvárosi Kórházban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Változik a betegellátás rendje a Dunaújvárosi Kórházban július 1-én szerdán. Az intézmény tájékoztatása szerint a Semmelweis nap, vagyis a Magyar Egészségügy napi alkalmából munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozók számára. Ennek megfelelően a Dunaújvárosi Kórház járóbeteg szakrendelései ezen a napon nem fogadnak betegeket, a szakrendelések szünetelnek. A fekvőbetegellátás ugyanakkor az ünnepi munkarendnek megfelelően működik, a sürgős esetek ellátása pedig folyamatos, változatlanul biztosított. Egy régóta várt fejlesztés most végre megvalósult, a Dunaújvárosi Kórház egy olyan korszerű berendezéssel gazdagodott, amely a legösszetettebb MRI vizsgálatok során is új lehetőségeket teremt a betegellátásban. A fejlesztés a 2025. szeptemberében megrendezett Richter Egészségváros programnak köszönhető. Az eseményen a résztvevők összefogásával és a szűrővizsgálatokon való részvétellel összesen 15.645.000 forintot gyűjtöttek össze, amelyből az MRI kompatibilis altatógép beszerzését finanszírozták. E részletek a FEOL oldalán. Lezárult egy meghatározó korszak Dunaújváros közösségi életében. Szabó Tamás közel 4 évtized után búcsúzott a Hagyományőrző Egyesület éléről. Pintér Tamás polgármester, Barta Endre alpolgármester és Orosz Csaba önkormányzati képviselő otthonában köszöntötte Szabó Tamást, a Pentele Sport, Kultúr és Hagyományőrző Egyesület legköszönő elnökét. A városvezetői ezzel mondtak köszönetet annak a több évtizedes munkának, amelyen a dunapentelei hagyományok ápolásáért és a helyi közösség építéséért végzett. A szervezet irányítását a jövőben Bartalos Norbert veszi át, írja Keol. Alakul a piros-fehér kerete a dunaújvárosi acélviták közös megegyezéssel. Szerződés hosszabbítottak a 21 éves Csémi Dáviddal, aki harmadik szezonját kezdheti az Erste Liga csapatnál. Az együttes ugyanakkor bejelentette, Cseh István eligazol a Dunapartról, írja Keol. Idén is kiváló minőségű magyar görög és sárga dinnye hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagy fóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon, itt Fejér vármegyében is. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnyefajtából a hazait válasszák. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Marad a rendkívüli hőség, a perzselő napsütési lesz a főszerep a térségben. Felfrissülés hozó csapadék nem valószínű. Időnként élénk lesz a déli délkeleti szél. Hajnalban 26 fok körüli hőmérsékletet mutathat a hőmérő. Délután 40 fok köré forrósodik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Itt a 93.1 Best FM-en én játszom még a legjobb zenéket, de már csak egy órán keresztül, hiszen este 6-ig jelentkezem. Pontosabban késő délután 6 óráig, már ilyen nyári szezonban inkább így fogalmazunk. A nevem Molek Csongor, Király Viktor az első előadó, és indítja az órát a Szóló című slágerével most.
0: 93.1 Best FM.

fővárosi autósok. Ugrunk először picit messzebb, annak infói megint fennakadással kapcsolatban. Örkény-Tas összekötő úton végzik még az építési munkálatokat a 6-os kilométernél, az 52.05-ösön július végéig útszűkület érvényben van. Aztán az 5-ösön is végeznek közműépítési munkálatokat, Budapest-Szeged-Röszke elsőrendű főúton a 63-as kilométernél, és jövünk vissza a Kulcsi bekötő úton, a 0-as kilométernél aktuális még a félpályás lezárás. Jelezhetik bátran, ha van egyéb infójuk utakkal kapcsolatban, 0630 74 74 777 a telefonszámunk. Sophie Alice Baxter felvétele következik a Besten, a Get Over You!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

A Best FM minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, odapirított a hőség a múlt héten már kőkeményen, és még várható ezen a héten is holnap mindenféleképpen. És sokan elgondolkoznak, hogy szabad-e ilyenkor sportolni. A válasz pedig határozottan igen, viszont nem mindegy, hogy hogyan. Ezzel a kapcsolatban említett jó pár információt Dóczi Zsuzsa, gymstick és fitness instruktor, a dunaiváros.com hírportál munkatársainak. Ahogy mondta, a legfontosabb szabály az időzítés. A déli órákban érdemes kerülni az intenzív mozgást, a reggeli vagy esti edzés sokkal biztonságosabb, amikor alacsonyabb a hőmérséklet és a napsugárzás ereje. A megfelelő folyadékpótlás szintén elengedhetetlen, nem csak edzés közben, hanem már előtte is fontos elegendő vizet fogyasztani. És nem mellékes a ruházat sem, a világos színű, jól szellőző sportöltözet segíthet a test hűtésében, ahogy a sapka vagy a napszemüveg használata is. Érdemes figyelni a test jelzéseire, szédülés, fejfájás, hányinger vagy szokatlan gyengeség esetén azonnal abba kell hagyni a mozgást és hűvös helyre húzódni. Ott van a teljes interjú a dunaiváros.com hírportálon. Most a One T&Culti felvételét hozom, ez a Magic K.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Ideértünk a mai búcsúdalomhoz, már megint, pedig még csak hétfő van ezen a héten, kedves dunói városi hallgatók. DJ Tonka, Don't Be Afraid című száma ismerős lesz, ezzel megköszönöm a mai napra a figyelmet és a közreműködést mindenkinek. Holnap pedig remélem találkozunk, jelentkezem majd, délután 3 órától kedden is. Tartsanak velünk a folytatásban, maradjanak a Besten, és további pihentető késő délutánt kívánok. Molek Csongort hallották, hello!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Változik a betegellátás rendje a Dunaújvárosi Kórházban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Változik a betegellátás rendje a Dunaújvárosi Kórházban július 1-én szerdán. Az intézmény tájékoztatása szerint a Semmelweis nap, vagyis a Magyar Egészségügy napja alkalmából munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozók számára. Ennek megfelelően a Dunaújvárosi Kórház járóbeteg szakrendelései ezen a napon nem fogadnak betegeket, a szakrendelések szünetelnek. A fekvőbetegellátás ugyanakkor az ünnepi munkarendnek megfelelően működik, a sürgős esetek ellátása pedig folyamatos, változatlanul biztosított. Lezárult egy meghatározó korszak Dunaújváros közösségi életében. Szabó Tamás közel 4 évtized után búcsúzott a hagyományőrző egyesület éléről. Pintér Tamás polgármester, Barta Endre alpolgármester és Orosz Csaba önkormányzati képviselő otthonában köszöntötte Szabó Tamást, a Pentele Sport, Kultúr és Hagyományőrző egyesület leköszönő elnökét. A városvezetői ezzel mondtak köszönetet annak a több évtizedes munkának, amelyen a dunapentelei hagyományok ápolásáért és a helyi közösség építéséért végzett. A szervezet irányítását a jövőben Bartalos Norbert veszi át, írja Kreol. Alakul a piros-fehérek kerete a Dunaújvárosi Acélvikák közös megegyezéssel. Szerződés hosszabbítottak a 21 éves Csémi Dáviddal, aki harmadik szezonját kezdheti az Erste Liga csapatnál. Az együttes ugyanakkor bejelentette, Cseh István eligazol a Dunapartról, írja Feol. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dinnye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagy fóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon, itt Fejér vármegyében is. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnyefajtából a hazait válasszák. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség az extrém meleg idő miatt itt Fejérvár megyében is. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csak vizet használjanak, hanem az otthoni fortkutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a víziközmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Holnap a Dunántúlon már északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél. Továbbra is a napsütési lesz a főszerep, ám délután a keleti észak-keleti országrész felett erősebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, és szorványosan zápor, zivatar kialakulhat, melyekhez erős, viharos keleti észak-keleti szél és akár jégeső is társulhat. Kora reggel 16 és 25, napközben 35 és 42 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Figyeljünk az idősekre, meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, módosulhat az idei költségvetés, heves viharok vetettek véget a hőségnek Hollandiában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Tovább tart a harmadfokú hőségriasztás, az országos tisztifőorvos szerda éjfélig hosszabbította meg az intézkedést. A kánikulában még jobban figyeljünk a gyerekekre, idősekre, krónikus betegséggel küzdőkre és a hajléktalan emberekre. Az egyedül élő időseket keressük naponta, győződjünk meg arról, hogy elegendő vizet isznak, és tudják-e hűteni a lakásukat. A hőség mintegy másfél hete alatt több mint 200 olyan idős emberhez hívták a mentőket, aki nem adott magáról életjelet. Módosítja az idei költségvetést a kormány. A miniszterelnök szerint erre azért van szükség, mert az átvilágítás alapján a költségvetés állapota jóval rosszabb annál, mint amit az előző kormány nyilvánosságra hozott. Magyar Péter a parlamentben azt mondta, az új költségvetés már valós számokra épül majd. Hozzátette, minden minisztériumban felülvizsgálják a kiadásokat, megszüntetik a pazarlást és a felszabaduló forrásokat a magyar embereket érintő fejlesztésekre fordítják. Csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon az elmúlt 9 évben mintegy 37%-kal, közölte a NÉBI. A tavalyi felmérés szerint személyenként átlagosan 60 kg élelmiszer hulladékot termelünk, ami országos szinten 576 ezer tonna. Ennek 34%-a nem elkerülhető hulladék, tehát kávézott, tojás, hely, egyebek. A vizsgált időszakban a teljes élelmiszer hulladék majdnem 11%-kal, a pazarlás pedig harmadával mérséklődött. Az okok még mindig ugyanazok, többet vásárolunk és főzünk a kelleténél, vagy egyszerűen elfeledkezünk az ételekről. Heves viharok vetettek véget a rekordhőségnek Hollandiában. A hétvégén két zivatarrendszer söpört végig az országon, utcákat öntött el a víz, fák dőltek ki, a villámcsapások pedig több épületben is tüzet okoztak. A meteorológiai szolgálat több mint 500 000 villámot regisztrált, ami rekordnak számít a mérések kezdete óta. Az orkán erejű szél fesztiválokat és szabadtéri rendezvényeket is félbeszakított, a hőhullám ugyanakkor ezzel véget ért Hollandiában. Nálunk még kitart a kánikula, már is mondom a részleteket. Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Na végre beütött az az igazi rock and roll nyár, úgyhogy most már, hála az égnek, leengedett ablaknál lehet átsorogni a dugóba. Ugye milyen jó? Na, de ettől függetlenül tényleg lehet ugyanazt csinálni, amit eddig is hétfőnként csináltatok 6 és 8 óra között. Szóval ablak le, hangerő fel, jönnek a legnagyobb klubklasszikusok mixben. 6-7-ig Alan Whiteboy-jal, 7-től Lauer Krisztiánnal, hétfői rezidensünkkel a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift!
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok még

0: legjobb zenékkel.
1: Aki Classic House szeretne hallgatni, a legjobb helyen jár, a legjobb időben, hiszen mindig erről szól a hétfő 6 és 8 óra között. A funky arcoknak pedig csak azt tudom mondani, hogy hát akkor holnap veletek ugyanitt, mert hogy holnap kedden pedig a funky a főszerep ugyanígy 6-tól 8-ig mixben DJ Hangya csatlakozik majd hozzám. A szerda a pop és rádiós lágerek napja, akkor DJ Effendi veszi majd át tőlem mindig a lemezjátszót 7-től. Csütörtökön Dance, DJ Miller az, aki utánam pörget, majd szombaton hip-hop és R&B, Slim Fit Szabi, akit lejátszom meg a keverő 7-től, vasárnap pedig Chillange és Deep House, ott pedig DJ Németi a rezidensünk. Ma pedig tehát Classic House, 7-től majd Laura.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: A 90-es és a 2000-es évek reneszánszának köszönhetően a most érkező úriembert is egyre több helyre hívják fellépni, meg szerencsére egyre több helynek igent mond. Adja azért, hogy egyszer talán hozzánk is végre eljut, mert hát azért annak megvan a bája, amikor ő maga rakja fel a lemezjátszóra azokat a klubhimnuszokat, amelyeket ő írt, vagy amelyeket ő remixelt. Armand Van Helden és Tori Amos Professor videójának általa készített remixeljön itt a Best FM.

0: zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Egy időben nagyon rendesen küldtétek, de hát mostanában nem mondtuk, ez igaz, úgyhogy szólok megint, hogyha van ötlet, mert hát azért a mi fejünk sem káptalan, oké, hogy 30 évnyi zene itt van a fejünkben, de ettől függetlenül még bizonyos dalok kerülhetnek valamiért szürke vagy fekete zónába, szóval, hogy bőven biztos, hogy vannak olyan dalok, amelyek nem jutnak eszünkbe, pedig simán elférnének a Classic House-ba, a Funky-ba, vagy a Dance-be, vagy a Pop és Rádiós lágerekbe. Szóval, hogyha van ilyen, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk 0620 55 55 155 az SMS és a Viber számunk, küldtetek nekünk e-mailt és az infokukat bestfmbudapest.hu-ra, de hogyha a Best FM Night Shift oldalunkat, vagy a Best FM Rádió Magyarország oldalakat meglátogatjátok Facebookon és Instán, akkor azon keresztül is üzenhettek nekünk egész nyugodtan. Na, az én 60 percem már, ami a mixet illeti, ennyi volt már, úgyhogy Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk. Még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb klubhimnuszok, szigorúan a House mesdjén haladunk tovább, szóval pár perc múlva innen folytatjuk. Lauer Krisztiánnál majd a lemezjátszók mögött senki ne menjen se.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A nyári hőségben is komoly veszélyt jelenthet a szénmonoxid. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Nem csak télen, hanem nyári hőségben is komoly veszélyt jelenthet a szénmonoxid. Erre hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem itt Fejér vármegyében is. A szakemberek szerint ugyanis a tartós kánikula miatt csökkenhet a kémények húzat hatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők és gázfazánok használata során a mérgező gáz visszáramolhat a lakótérbe. A jelenség oka, hogy a nagy melegben a kémény külső része erősen felhevül, míg a belső szakasz hűvösebb marad, emiatt úgynevezett légdugó alakulhat ki, amely megakadályozza a füstgáz távozását. A tökéletlen égés következtében szénmonoxid keletkezhet, amely színtelen, szagtalan, ugyanakkor rendkívül mérgező. Lezárult egy meghatározó korszak Dunaújváros közösségi életében. Szabó Tamás közel 4 évtized után búcsúzott a Hagyományőrző Egyesület éléről. Pintér Tamás polgármester, Bartha Endre alpolgármester és Orosz Csaba önkormányzati képviselő otthonában köszöntötte Szabó Tamást, a Pentele Sport, Kultúr és Hagyományőrző Egyesület leköszönő elnökét. A városvezetői ezzel mondtak köszönetet annak a több évtizedes munkának, amelyen a dunapentelei hagyományok ápolásáért és a helyi közösség építéséért végzett. A szervezet irányítását a jövőben Bartalos Norbert veszi át, írja Feol. Alakul a piros-fehérek kerete a Dunaújvárosi Acélvikák közös megegyezéssel. Szerződést hosszabbítottak a 21 éves Csémi Dáviddal, aki harmadik szezonját kezdheti az Erste Liga csapatnál. Az együttes ugyanakkor bejelentette, Cseh István eligazol a Dunapartról, írja Feol. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után, a Fejér vármegyéből rendelt csomagok után is. A NAV szóvivője elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek, vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor bár most is hatással lehet. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg idő miatt itt Fejér vármegyében is. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fortkutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a vízi közmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Marad a rendkívüli hőség, a perzselő napsütési lesz a főszerep a térségben. Felfrissülés hozó csapadék nem valószínű. Időnként élénk lesz a déli délkeleti szél. Hajnalban 26 fok körüli hőmérsékletet mutathat a hőmérő. Délután 40 fok köré forrósodik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Szerdai félig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A Hernád folyóba fulladt egy gyermek, Európa szerte dőlnek meg a hőmérsékleti rekordok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Még nem ért véget a hő, még nem ért véget a rendkívüli hőség. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a hétvégén országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, és már 110 településen vezettek be valamilyen vízkorlátozást. A hőség miatt 25 vasútvonalon lassabban közlekedtek a vonatok, a tűzoltókat pedig több mint 350 szabadtéri tűzhöz riasztották. Mára és holnapra a közszférában, ahol lehet, otthoni munkavégzést rendeltek el, a munkáltatókat pedig arra kérik, biztosítsanak védőitalt, pihenőidőt és klimatizált munkakörnyezetet dolgozóiknak. Az országos tisztifőorvos szerda éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. Részleges felmentést kapott a teljesítménycsökkentés alól a Paksi atomerőmű. A létesítményt a Duna vízével hűtik, és mivel a folyó melegszik, a napokban már csökkenteni kellett a teljesítményt. Most a Duna vize elérte és meg is haladta a határértéket, közölte az atomerőmű. Ilyen esetben az energetikáért felelős miniszter felmentést adhat a további csökkentés alól. Kapitány István közösségi oldalán jelezte, hogy az ellátásbiztonság érdekében szigorú feltételek mellett adott részleges felmentést, a környezetvédelmi szabályok betartása mellett. A Hernádba fulladt egy gyermek vasárnap a borsodi Gesztenynél. A Neptun mentőcsapat közösségi oldalán számolt be a tragikus esetről. Két felnőtt vitt le a folyóhoz úszni nem tudó gyerekeket. Egy 6-7 év körüli kisfiút elsodort a víz. Távolabb megtalálták a gyermeket, kórházba is vitték, de az életét már nem tudták megmenteni. Újabb országokban döntött meleg rekordokat az Európát sújtó hőhullám. Németországban, Lengyelországban és Csehországban is minden korábbinál magasabb csúcsokat mértek. Több helyen 41 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Erdőtüzek is pusztítanak, Németországban több száz embert kellett kitelepíteni. Franciaországban és Spanyolországban már több száz halálesetet hoznak összefüggésbe a hőséggel. Észak-Franciaországban eközben heves viharokkal és orkán erejű széllel küzdenek. Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hőség nőtt a szénmonoxiddal kapcsolatos esetszám, békés lezárás jön a korábbi parlamenti büntetések ügyében, kiváló lesz a dinnye termés, Villányi Eszter vagyok. Szerdai félig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A tartós helyenként 40 fokos hőség megterheli a szervezetet. A legfontosabb továbbra is a folyadékpótlás. Kerüljük az alkoholt, a kávét és a magas cukortartalmú italokat, igyunk inkább vizet. A legmelegebb órákban ne legyünk a napon, és kerüljük a megerőltető fizikai munkát. Jelenleg vörös kód és országos tűzgyújtási tilalom is van. Megnőtt a szénmonoxiddal kapcsolatos esetek száma a kánikulában. Az elmúlt mintegy másfél hétben több mint 120-szor riasztották a tűzoltókat a mérgező gáz miatt. A melegben csökken a kémények húzathatása, így a nyílt égésterű vízmelegítőknél szénmonoxid keletkezik. Fontos, hogy az érzékelőt nyáron is használjuk. Békés lezárást kezdeményez a korábbi parlamenti büntetések ügyében az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes azt javasolja, hogy egyességgel fejezzék be azokat a még folyamatban lévő pereket, amelyekben volt képviselők támadták meg az előző házelnök által kiszabott pénzbírságokat. A házelnök a parlament ülésén arról is beszélt, hogy a képviselőknek a választók ügyeivel kell foglalkozniuk, és munkájukkal, valamint viselkedésükkel is meg kell őrizniük az országgyűlés tekintélyét. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon, tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

Rockstar FM a legjobb zenék. A Bob Sinclair művész név az kb. Olyan, mintha valaki mostantól Ethan Huntként vagy James Bondként állna be a lemezjátszók mögé. Jean-Paul Belmondónak volt egy mozia, amiben ő volt a sármos titkos ügynök Bob Sinclair. És egy feltörekvő francia DJ és producer úgy gondolta, hogy ez neki nagyon jó művész név lesz, hogy egy picikét változtatott rajta, és a Bob Sinclairből így lett Bob Sinclair. Hát most ő érkezik, Chris Le Friant, vagyis Bob Sinclair, és Love

Best FM a legjobb zenék, nekem csak pár héttel ezelőtt esett le, hogy lehet, hogy én azért szeretem ezt a most érkező dalt ennyire, mert hozzám hasonlóan ez is március 4-én látta meg hivatalosan a napvilágot, bár igaz, ez a dal 1996-ban, vagyis idén kereken 30 éves. Szeretnék én is idén kereken 30 éves.

Best FM a legjobb zenék, több hektárnyi ingatlan Louisianában, érdekeltség egy égetett szeszés pesgőgyárban, és még egy optikai startupba is befektetett 50 Cent. Cukorkaboltja az, ami egyedül nincs fizikailag, csak egy ilyen dala van. A Candy Shop, ez jön most.

Zeni, kikerültek azok a testkamerás felvételek, amelyek még akkor készültek, amikor a rendőrök márciusban Britney Spears-t igazoltatták. És hát a befolyásoltság alatt volán mögé ülő énekesnő most a felvételekből kiderül, hogy megpróbált egy picikét befolyásolni a rendőröket, mondta, hogy lehet hozzájönni medencézni a kertben, meg nagyon szívesen főz nekik lazanyét. Végül aztán maradtak a hivatalos útvonalnál, amiből $571 büntetés, illetve elvonó lett. Jön a Stronger itt

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nagyon erős lesz holnap is az UV-sugárzás, folytatódik a szúnyoggyérítés, magyarok is segítenek Venezuelában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nagyon erős lesz holnap is az UV-sugárzás országszerte. A Hungaromet azt javasolja, hogy délelőtt 11 és délután 3 között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon. Normál bőrtípus esetén percek alatt is kialakulhat bőrpír, ezért érdemes kalapot, vállattakaró ruházatot és fényvédőkrémet használni. A harmadfokú hőségriasztást szerdai félig meghosszabbították, holnap akár 41 fok is lehet. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. További intézkedéseket kér a miniszterelnök a hőség miatt. Magyar Péter a parlamentben azt mondta, az ország az elmúlt 2 évtized egyik legsúlyosabb hőhullámát éli át. Ezért azt kérik a munkáltatóktól, hogy ahol lehet, biztosítsanak távmunkát vagy rövidített munkaidőt. Emellett arra kérik a vendéglátóhelyeket, hogy adjanak ivóvizet és tegyék elérhetővé a mosdókat, valamint a következő 2 napban nyissák meg a templomokat, a közintézményeket és minden klimatizált helyiséget. Azt is bejelentette, hogy még a héten dönthet a kormány az iskolakezdési támogatás végleges formájáról. Folytatódik a szúnyoggyérítés Budapesten, és további 73 településen veszik fel a harcot a vérszívókkal. A katasztrófavédelem közlése szerint a rendkívüli hőség miatt a permetezést végző járművek ezúttal a szokásosnál később, csak naplemente után indulnak el. A szakemberek szerint az inváziós szúnyogfajok a nagy melegben is aktívak maradnak, ezért továbbra is szükség van a gyérítésre. Elindult Venezuelába a Baptista Szeretett Szolgálat humanitárius csapata. A magyar szakemberek a földrengés sújtotta területeken nyújtanak segítséget, és kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra is. A csapat 10 millió forintos gyors segélyt, valamint gyógyszereket és egészségügyi felszerelést visz. Eközben adománygyűjtést is folytat a Szeretett Szolgálat. A venezuelai földrengésben több mint 1400-an meghaltak, és 50 ezer ember tűnt el. Az UNICEF adatai szerint 1 millió 800 ezer ember szorul humanitárius segítségre. A hírek végén már is mondom az időjárás részleteit. Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A latinos karibi hangulat lesz jellemző a következő 60 percben, leginkább mert, hogy érkezik majd Shakira az Underneath Your Clothes-zal, itt lesz a Bahamian féle Who Let the Dogs Out, Jennifer Lopez is tiszteletét teszi az If You Had My Love-val, és ebből a latinos részből egy picikét kilóg Lady Gaga, ő jön a paparazzival.
2: Ez a Night Shift a Best

Eszterfem a legjobb zenék. Ne törődjünk most azzal, hogy a gyenge jegyeladásuk miatt törölték az észak-amerikai turnét, és azon se spekuláljunk, hogy ezek után az európai turnéval mi lesz. Ma csak egy dolog a fontos, hogy ma ünnepli születésnapját. Nicole Scherzinger. Jön a The Pussycat Dolls és a Hush Hush.

Best FM a legjobb zenék, 4 világbajnokságnak írta ő a himnuszát, éveken keresztül volt futballista feleség, szóval simán lehetne nem csak a női, hanem akár a férfi kolumbiai válogatottnak és a csapatkapitánya most érkező Shakira. Jön az Underneath Your Clothes.

Best FM, a legjobb zenék. Jennifer Lopez karrierje több ponton is kereszteződik a Jackson családdal. Ugye Janet Jackson háttértáncosaként kezdte, aztán amikor pár évvel később első kislemezét készült kiadni, az egy olyan dal volt, amit a producerek eredetileg Michael Jacksonnak szántak, de végül aztán ő kapta meg az If You Had My Love-ot.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ezreket érint a vízhiány, mérséklődött az élelmiszerpazarlás, folytatódik a szúnyoggyérítés. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A vízfogyasztás csökkentését kérte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt mondta, jelenleg a vízellátásban a legkritikusabb a helyzet. A Dunamenti regionális vízmű területén 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás. 6700 embert érint vízhiány. A hatóságok vízszállító járművekkel segítik a lakosságot. Azt kérte a kormányfő, hogy a következő két napban csak a valóban fontos dolgokra használjuk az ivóvizet. Ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsünk medencét, mert az kell ivásra, főzésre, tisztálkodásra, a kórházak ellátására vagy éppen tűzoltáshoz. A harmadfokú hőségriasztást meghosszabbították, szerda éjfélig marad érvényben. Részleges felmentést kapott a teljesítménycsökkentés alól a paksi atomerőmű. A létesítményt a Duna vízével hűtik, és mivel a folyó melegszik, a napokban már csökkenteni kellett a teljesítményt. Most a Duna vize elérte és meg is haladta a határértéket, közölte az atomerőmű. Ilyen esetben az energetikáért felelős miniszter felmentést adhat a további csökkentés alól. Kapitány István közösségi oldalán jelezte, hogy az ellátásbiztonság érdekében szigorú feltételek mellett adott részleges felmentést, a környezetvédelmi szabályok betartása mellett. Csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon az elmúlt 9 évben mintegy 37%-kal, közölte a NEBIH. A tavalyi felmérés szerint személyenként átlagosan 60 kg élelmiszer hulladékot termelünk, ami országos szinten 576 ezer tonna. Ennek a 34%-a nem elkerülhető hulladék, tehát kávézac, tojáshéj, egyebek. A vizsgált időszakban a teljes élelmiszer hulladék majdnem 11%-kal, a pazarlás pedig harmadával mérséklődött. Folytatódik a szúnyoggyérítés Budapesten, és további 73 településen veszik fel a harcot a vérszívókkal. A katasztrófavédelem közlése szerint a rendkívüli hőség miatt a permetezést végző járművek ezúttal a szokásosnál később, csak naplemente után indulnak el. A szakemberek szerint az inváziós szúnyogfajok a nagy melegben is aktívak maradnak, ezért továbbra is szükség van a gyérítésre. Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Az idénre beígért nagy nevekből jó párat már kipipálhatunk. Sting itt volt, tegnap a Duran Duran is letudta a koncertet, de hát ezért előttünk van még egy Moby, egy Bryan Adams, egy Seal, vagy éppen egy Lenny Kravitz, aki egyébként a következő órában is jön majd, a The Chamber-t hozza, a Black Eyed Peas és a Dot Line után.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.

világ ellen. Best FM a legjobb zenék, nem tudom, hogy érdemes-e itt mindenféle adatokkal, hőfokokkal dobálózni. Nemes egyszerűséggel csak azt tudom mondani a holnapról, baromi meleg lesz, pont olyan, mint ma, meg tegnap együtt. Szerdától, de inkább csütörtöktől már jön az enyhülés, de holnap még 40 fokos maximumra tessék számítani.

0: legjobb zenék.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en.

Ezt fel a legjobb zenék. A most érkező dalban használt hangminták jogdíjai nem voltak tisztázva, úgyhogy egyedül a dal szerzőjének Enyának a jó fejségén múlott, hogy a Fugees első nagylemeze a The Score egyáltalán megjelenhetett ezzel a kis lemezzel. Jön a Ready or Not!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Oké, hogy most már egy picit enyhült az idő, de hát azért egész nap küzdenünk kellett a kánikulával, szóval teljesen meg tudom érteni, hogy mostanában mindenki kimerült. Nem is bombázunk senkit bonyolult dalcímekkel, csak ilyen egyszavasak jönnek a mai utolsó órába, jó? Jump, Fairground, Csoda, Valami, Vogue, meg a legelején a Kids.
1: Ez a Night Shift a best.

Veszte a legjobb zenék, régen még olyat is csinált a Simply Red, hogy a koncert végeztével kifelé menet az ember egy pendrive-on megvásárolhatta az aznapi koncert teljes hanganyagát. Most visszatértek a régi formulához, és a tavaly véget ért világkörüli turnéjuk chilei állomásán. Rögzített koncertet lehet a létező összes formátumban megvásárolni. Jön a Simply Red és a Fairground.

Stefano, a legjobb zenék, pont úgy, mint az Everything But The Girl és a Missing esetében azért itt is illik megjegyezni, hogy ez nem az eredeti verzió, de mindenki ezt ismeri, és ez egy producernek köszönhető, ami az Everything But The Girl-nél volt Todd Terry, az a Molokonnál Boris Dugos, jön a Sing It Back.

Best FM a legjobb zenék, hát akkor holnapra még mindenkinek kitartást kívánok minden idők egyik legmelegebb napjához, és aztán szerdától állítólag már tényleg jön az enyhülés. Mi azért próbáljuk majd ezt a kánikulai hangulatot enyhíteni holnap is este 6-tól a Night Shift-ben. Funky lesz a menü, úgyhogy DJ Hangya csatlakozik majd hozzám. A mai Night Shift-nek pedig ezzel vége. Desiree, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen